0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Somogyban csaknem 4000 fiatal ad számot tudásáról ezekben a napokban, zajlanak az érettségik, és ezzel együtt hamarosan a felvételik is izgalmat okoznak. Ennek az időszaknak a pszichológiai kihívásairól tart előadást holnap az MCC Kaposvár. Az előadást megelőzően középiskolásokat és végzős általános iskolásokat várnak egy gyakorlati segítséget nyújtó foglalkozásra. Ezen a résztvevők a vizsgadruk leküzdéséhez kaphatnak hasznos ötleteket. A foglalkozás 17 órától követi az előadás, melyen diákok, szülők és oktatók egyaránt választ kaphatnak az érettségivel kapcsolatos kérdéseikre. Reuma betegklubot indít a kaposvári Kaposi Mór Oktatókórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint a klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozókon a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozót május 18-án tartják, jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen lehet. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög település külterületén szombaton, közölte a Nemzeti Park a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed. Hozzátették, hogy Égerszög térségében korábban már észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs információ. A Nemzeti Park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. A barna medve egyébként Magyarországon fokozottan védett faj, melynek pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 000 forint.
0: Időjárás jelentés.
1: A napsütést ma gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok körül alakul, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Kelemen Kabádban.
2: Hallgassátok a Rádió Mostot most is!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Magyarországon majdnem 500 ember tölti jogerősen életfogytiglani szabadságvesztését, közülük 83-at kizártak a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Ezt Lajtár István, a legfőbb ügyész közjogi helyettese mondta pénteken Kaposváron, a 32. alkalommal megtartott Jogi Beszélgetések című konferencián. Közölte, a tényleges életfogytiglaniról hosszú ideje folyik szakmai és érzelmi vita. Előadásában szólt arról is, hogy az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt Magyarország mintegy 10 milliárd forintot fizetett ki elítélteknek. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HunRen, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, a földmozgások közül 25 volt természetes eredetű földrengés, a többi esetében bányarobbantást regisztráltak. A múlt hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Április 16-án hajnali 1 óra 30 perckor egy 2,5-es magnitúdójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogyvár megyei Bolhó közelében. Horvátország kész szakmai és műszaki segítséget nyújtani Bosznia-Hercegovinának az aknamentesítésben, beleértve horvát tűzszerész kapacitások esetleges bevonását is, jelentette ki a horvát belügyminiszter Mostárban. Hangsúlyozta, Horvátország érti annak a problémának a súlyát, amellyel Bosznia-Hercegovina még 30 évvel a háború befejezése után is szembesül. Bosznia-Hercegovinában az aknamentesítés továbbra is az egyik legfontosabb biztonsági, humanitárius és fejlesztési feladat. Hivatalos adatok szerint az 1995-ben véget ért boszniai háború óta csaknem 1800 ember szenvedett aknabalesetet, közülük több mint 600-an meghaltak.
0: Időjárás jelentés.
1: A napsütést ma gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti az zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok körül alakul, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Három kaposvári mentős is kitüntetést kapott a mentők napja alkalmából. A kaposvári mentőállomás beszámolója szerint Ballér Csaba mentőtiszt a mentőszolgálatnál töltött 40 év elismerésére Kressz Géza emlékérmet kapott. Vég Csaba mentésvezető hűségéért ugyancsak Kressz Géza emlékérmet vehetett át, kimagasló

0: munkájáért ugyanakkor megkapta a dr. Orovec Béla emlékérmet is. A fővárosban megrendezett ünnepségen a kaposvári mentőállomás mentőorvosa dr. Szabados Péter főorvosi kinevezésben részesült. Ideiglenesen zárva lesznek a műfüves sportpályák, erről tájékoztatott a kaposvári városüzemeltetés. Azt írták, hogy a Béke és a Cseri Parkban, valamint a Kereszt és a Tűzoltó utcákban található műfüves sportpályákat az éves karbantartás miatt zárják le. Az ideiglenes lezárás ma kezdődik, és május 25-én ér véget, addig tilos használni a pályákat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az esetleges kedvezőtlen időjárás miatt csúszhat a pályák újranyitása, ezekről további tájékoztatás várható. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök gratulált szombaton Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Az államfő kiemelte, szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Zelenszky azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal és erős kapcsolatokat építeni a két ország között, a jó szomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet talaján. Több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogásában. A spanyol csendőrség a múlt hétvégén fogott el 20-nál is több gyanúsítottat egy teherhajón, amit az Atlanti-óceánon tartóztattak fel. A hajón rejtek helyet alakítottak ki a kokainnak, amelynek az összértékét 812 millió euróra, azaz mintegy 290 milliárd forintra becsülték.
1: Időjárás jelentés.
0: A napsütést ma gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti az zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok körül alakul, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: 91.2 Rádió most.
1: Szekeres Adrien vagyok, hallgassátok ti is a Rádió mostot, ne csak most. Nincs még.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, a Rádió Most híreivel Bán Évát hallják. Idén is lesz bringás reggeli. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek munkába. Az eseményt kedden, május 12-én tartják az ország több mint 150 pontján. Kaposvár két helyszínnel kapcsolódik a kampányhoz. A kétkerekűvel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják reggel 7 óra és fél 9 között. A kezdeményezés célja a környezetbarát közlekedés és az egészséges életmód népszerűsítése. A jogállamiság próbájának nevezte a kúria elnöke a törvények betartását abban a helyzetben is, amikor az nem esik jól. Varga Zsé András erről Kaposváron beszélt a 32. alkalommal megtartott Jogi Beszélgetések című konferencián. Közölte, az egész jog értelme az, hogy akkor érvényesüljön, amikor vita, feszültség van. Ez igaz az alaptörvényre, általában az alkotmányra, az alkotmányos szabályokra és a jogállamra is. Somogyi fagyizóban készült a Balatonfagyi a verseny.

0: Egy idei győztes édessége. A 13. alkalommal meghirdetett versenyre 18 induló, összesen 30 fagylaltot nevezett, a zsűri pedig a Balaton-Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir fantázia névre hallgató édességét találta a legjobbnak. A Balaton Noir legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, emellett a szilvaszósz, a rum és a maláta ropogós teszi igazán különlegessé az ízélményt. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától az országgyűlésben a megválasztása után elmondott beszédében szombaton. A kormányfő bocsánatot kért azoktól is, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni. Azt üzente nekik, hogy nincsenek egyedül, Magyarország mostantól nem fordítja el a fejét. Hangsúlyozta, az államnak az a kötelessége, hogy megvédje a rábízott gyermekeket. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter. A politikus úgy fogalmazott, nagyon sok területen nem volt igazi verseny, a kiegyenlített pálya teljesen megszűnt Magyarországon, a kivételezettek köre kapott óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke szombaton Budapesten. Úgy fogalmazott, a katonai pálya egyszerre követel fegyelmet és bátorságot, alázatot és eltökéltséget. Mint mondta, nem ígér könnyű utat, de értelmet ad minden áldozatnak.
1: Időjárás jelentés.
0: A napsütést ma gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti az zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A délelőtti órákban 14 fok körül alakul a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, a Rádió Most híreivel Bán Évát hallják. Pénteken déltől nehézkessé válhat a közlekedés a kaposvári belvárosban, erre hívta fel a figyelmet Dér Tamás. Az Egészséges Kaposvár program felelőse rádiónknak nyilatkozva elmondta, május 15-én pénteken Kaposvárról rajtol a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A 19 csapat ezúttal egy új rajthelyszínen, a Kaposvár aréna előtti területen gyülekezik, a lassú rajt pedig 13 órakor lesz. A felvezető autó a Honvéd utca felé viszi a kerékpárosokat, akik a Kossuth téren áthaladva a színház előtt kanyarodnak vissza az Eszterházy híd felé. A lassú rajt a Cseri úton ér véget, innét már versenytempóra kapcsol a 114 versenyzőből álló mezőny. A sportolók a város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől érkeznek újra Kaposvárra, ahol az Eszterházy híd alatt szakaszhajrát láthatnak a nézők. A Tour de Hongrie karavánja végül a Pécsi út felé hagyja el a várost, és megy egészen Szekszárdig. Az autósok a verseny miatt május 15-én dél és 14 óra között számíthatnak a belvárosban ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre. Permetezik a vadgesztenyefákat Kaposváron. A munkálatok május 14-éig, csütörtökig tartanak. A szakemberek az időjárástól függően az esti és éjszakai órákban végzik a lombpermetezést a Kaposvár közterületein található vadgesztenyefa állományon. A városüzemeltetés közleménye szerint a permetezésre a fákat károsító rovarok és betegségek ellen van szükség. Közleményükben hangsúlyozzák, hogy a felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Továbbá az épített környezetben, a közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben sem okoznak károsodást. 100 éves lenne idén Fésűs Éva, a kaposvári meseírónő születésének évfordulójára mesemondó versenyt rendez a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A jövő keddi megmérettetésen 40

0: Általános iskolás diák kell versenyre. Az ifjú mesemondók nem csak Kaposvárról, hanem Somogy vármegye számos településéről érkeznek. A résztvevők két kategóriában állnak a zsűri elé, hogy meséjükkel lerúják tiszteletüket az írónő életműve előtt. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög település külterületén szombaton, közölte a Nemzeti Park a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed. Hozzátették, hogy Égerszög térségében korábban már észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs információ. A Nemzeti Park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. A barna medve egyébként Magyarországon fokozottan védett faj, melynek pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 ezer forint.
1: Időjárás jelentés.
0: A napsütést ma gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti az zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A délelőtti órákban 14 fok körül alakul a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Róth Balázsi Hunor.
2: Szép reggelt kívánok! Május 11-e van, újabb munkahét, újabb hétfő, de még mindig változatlan helyen a Rádió Moston. Itt köszöntelek benneteket, kedves hallgatók! A mikrofonnál Róth Balázsi Hunor. Túl vagyunk egy zseniális hétvégén, és remélem, hogy az előttünk álló hét is ugyanilyen nagyszerűen fog sikerülni. Na de ezt majd az idő eldönti. Egy dolog biztos, kedves hallgatók, hogy változatlanul jó hangulattal és nagyon jó dalokkal készülünk nektek ma reggel is, itt a 91.2-n. Lesznek újabb dalpremierek, hamarosan köszöntjük a nap ünnepeltjeit, hozok lapszemlét és kalendáriumot, és várom üzeneteiteket a 0670-32-32-355-re. Ha már említettem a dalpremiereket, akkor indítsuk is így a mai napot. Miles Smith, Hold Me in the Dark című újdonsága most először pörög a Rádió Moston, de előtte még meghallgatjuk a Course Breathless című felvételét. No.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 11-e van, és a mai napon ünneplik névnapjukat a Ferencek. A Ferenc egy francia-latin eredetű név, jelentése francia. A név komoly, agyafurtan gondolkozó és jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar. Döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja. Nem tűri, hogy felügyeljék, igényli a szabadságot. A nyugalom és a biztonság többet jelent számára, mint a sikerek és eredmények felmutatása. Szeret önmaga főnöke lenni, és szívesen felel másokért is. Erre képes, mert rendkívül megbízható. Kedves Ferencek, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek és mindenkinek, aki ma ünnepel egy jeles évfordulót vagy születésnapot. Az ünnepelteknek jön David Guetta, Ann Mary és Coily Rae közöse a Baby Don't Hurt Me a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: A hétvégén is zajlottak az események Kaposváron és környékén, és erről természetesen a lehető legjobban a kaposvármost.hu-ról tudtok értesülni. Most is beszámolnak arról fotókkal, hogy letekerték a Tour de Hongrie kaposvári szakaszát, 3 túrával is készültek a szervezők. A hajrában veszített a Rákóczi a Paks 2 ellen. Ingyenes motoros oktatás, borulás, szimulátor, játékos vetélkedők. Szintén fotókat hoztak a rendőrség és a társszervek által szervezett programokról. Bon Jovi Tribute a Hangárban május 15-én, hogy egészen pontosan miről szól ez a koncert, ezt is elolvashatjátok. Tovább növekszik a 6-os lottó főnyereménye. Felkészülési mérkőzéseket játszott Franciaországban a magyar válogatott. Egyéni csúccsal zárt Kopenhágában Vindics Tóth Lili Anna. 10. alkalommal érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie. Karbantartás miatt ideiglenesen zárva lesznek a műhüves sportpályák Kaposváron. Zivatarokkal, erős széllel és lehűlésekkel indul a hét. További aktualitásokért pedig kattintsatok a kaposvármost.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most! Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám!
1: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Bringás reggeli. Érkez két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
3: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: Fél hét van, jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most rövid híreivel. Somogyban csak nem 4000 fiatalat számott tudásáról ezekben a napokban, zajlanak az érettségik, és ezzel együtt hamarosan a felvételik is izgalmat okoznak. Ennek az időszaknak a pszichológiai kihívásairól tart előadást holnap az MCC Kaposvár. Az előadást megelőzően középiskolásokat és végzős általános iskolásokat várnak egy gyakorlati segítséget nyújtó foglalkozásra. Ezen a résztvevők a vizsgadruk leküzdéséhez kaphatnak hasznos ötleteket. A foglalkozás 17 órától követi az előadás, melyen diákok, szülők és oktatók egyaránt választ kaphatnak az érettségivel kapcsolatos kérdéseikre. Újabb előadáson vehetnek részt a héten a Mate Szabad Egyetem hallgatói. Május 13-án, szerdán, Szommerné Egyedlinda, a Finofood Kft. Ügyvezetője tart előadást, Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Finofood Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra keresi a választ, hogy az állati vagy növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi testnek. Az egészséges világunkért Mate Szabad Egyetem előadói két hetente szerdánként 15 órától várják az érdeklődőket Kaposváron a K-központban. Elfogadták a képviselők a bizottsági struktúrát, és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is a parlament szombati alakulóülésén. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament, a testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot 196 igen szavazattal egyhangúlag fogadta el a ház.
0: Időjárás jelentés.
4: A napsütést ma gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A délelőtti órákban 14 fok körül alakul a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A Litamix-el elrajtult egy újabb fél óra, ez volt a Sweet Melody, fél hét is elmúlt május 11-én hétfő reggel. Kívánok mindenkinek egy csodálatos napindítást, és minél kevesebb feszkót, mert azért így reggel, főként a gyerekes családokban szerintem jelen van a feszültség, az, hogy a gyerek szedje össze magát, mindenki húzza fel a cipőjét, induljunk el suliba, oviba, mindenki érjen be megfelelő helyre, hogy végül apa és anya is beérjen a munkába. Úgyhogy a mai reggelre kívánok, kedves hallgatók, kiegyensúlyozottságot és mosolyt. Várom üzeneteiteket 0670 32 32 355. Kenny Thomas és a Best of You című örökzöld 1991-ből jön, előtte pedig érkezik DJ Joe és az End of Beginning.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 11-e van, és ma 145 éve, hogy megszületett Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya, a PKZ helikopter feltalálója. 1857. május 11-én, 6 év várfogság után amnestiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus. 122 éve született Salvador Dalí, szürrealista festő. Ma 80 éve, hogy aláírták Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét. 1849. május 11-én elhunyt Madame Récamier, akiről a Récamier ülő bútort elnevezték. 77 éve Siam hivatalos neve, ismét Tájföld lett. 1966. május 11-én megszületett Christoph Dürm Schneider, német zenész, a Rammstein zenekar dobosa. Ma 25 éve, hogy elhunyt Douglas Adams, angol író, akinek a nevéhez fűződik a Galaxis utikalauz stopposoknak. És végül, de nem utolsó sorban, 45 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg Bob Marley, a jamaikai reggae zenész. Így aztán ő érkezik, Bob Marley és a Wailers, és a Could You Be Loved itt a rádió mostan.
0: Ez volt a kalendárium.

Cheat Codes és Demi Lovato közösen a No Promises szórakoztatott 2017-ből. Közeledünk 7 órához, és újból Bán Éva hozza a híreket itt a Rádió Moston, aztán utána beledobjuk magunkat a hét első napra készébe. Maradjatok velünk, legyetek ti is napra készek, és élvezzétek a jó hangulatot a Rádió Most társaságában. Na de mielőtt még átadnám a terepet Évusnak, figyeljük az óra utolsó felvételét. Sarah McLeod érkezik, és a He Doesn't Love You Kaposvár rádiójában.

0: Reklám.
1: Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreivel Bán Évát hallják. Három kaposvári mentős is kitüntetést kapott a mentők napja alkalmából. A kaposvári mentőállomás beszámolója szerint Ballér Csaba mentőtiszt a mentőszolgálatnál töltött 40 év elismerésére Kressz Géza emlékérmet kapott. Vég Csaba mentésvezető hűségéért ugyancsak Kressz Géza emlékérmet vehetett át, kimagasló munkájáért ugyanakkor megkapta a dr. Orovec Béla emlékérmet is. A fővárosban megrendezett ünnepségen a kaposvári mentőállomás mentőorvosa dr. Szabados Péter főorvosi kinevezésben részesült. Ideiglenesen zárva lesznek a műfüves sportpályák, erről tájékoztatott a kaposvári városüzemeltetés. Azt írták, hogy a Béke és a Cseri Parkban, valamint a Kereszt és a Tűzoltó utcákban található műfüves sportpályákat az éves karbantartás miatt zárják le. Az ideiglenes lezárás ma kezdődik, és május 25-én ér véget, addig tilos használni a pályákat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az esetleges kedvezőtlen időjárás miatt csúszhat a pályák újranyitása, ezekről további tájékoztatás várható. Nem szabad harcsára horgászni a Deseda partján, erre hívta fel a figyelmet közleményében a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztatás szerint a tilalom május 4-e és június 15-e között van érvényben. Ennek értelmében a nyílt víz szélétől számított 5 méteres sávban tilos a harcsákra horgászni. Az intézkedésre a ragadozó halak védelme érdekében van szükség. Hozzátették, hogy a tó egyéb területein idén is feloldották a harcsa fajlagos tilalmi idejét, és ugyanez vonatkozik a pontyokra is. Immár 10. alkalommal rendezik meg a Közösségek Hete országos programsorozatot. Az eseményhez a Senna Iskanzen is csatlakozik. A Szabadtéri Múzeum ezen a hétvégén szombaton több mint 10 hagyományos mesterséget mutat be a Somogy megyei Népművészeti Egyesület mestereinek segítségével. A műhely foglalkozásokon az érdeklődők kipróbálhatják többek között az agyagozást, a nemezelést, a szövést vagy a bútorfestést, lehet babát és fajátékokat készíteni, gyöngyöt fűzni, de akár kosarat fonni is. A rendezvényt a Somogy Zenekar koncertje és táncház zárja. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A napirendi javaslat szerint az ülés kedden 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A minisztereket Magyar Péter miniszterelnök mutatja be, majd ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, az alaptörvény szerint a kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg.
0: Időjárás jelentés.
3: A napsütést ma gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti az zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A délelőtti órákban 14 fok körül alakul a hőmérséklet, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig.

0: napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
1: 7 óra után járunk néhány perccel, szép jó reggelt Kaposvár, köszönjük szépen Bán Évának a híreket, kívánunk neki egy szép hétfőt, 7:30-kor a legfontosabb tudnivalókat már Cserhalmi Krisztián hozza itt a Rádió Moston. Elindult a napra kész, a mikrofonnál pedig Róth Balázsi Hunor, és egészen 9 óráig együtt indítjuk a hétfő reggelt. Igaz, hogy most egy kicsit borongósabb arcát mutatja a május, de ettől még nincs okunk rossz kedvre. Ilyenkor kell elővenni a kedvenc zenéket, egy jó kávét, és megpróbálni kihozni a maximum a napból. Ráadásul azért az ilyen reggeleken is megvan a maga hangulata annak, amikor lassan ébredezik a város, indul a forgalom, nyílnak az üzletek, és mindenki próbál ráhangolódni az új hétre. Ma reggel is hozzuk a legfontosabb helyi témákat, érdekességeket, jó zenéket, és persze a jó kedvet is itt a napra készben. És természetesen ma is jöhetnek az üzenetek 0670-3232-355. Most pedig jöjjön egy dal, amit gyakorlatilag az egész világ együtt énekelt annak idején. Shakira a Waka Waka refrénjét egy kameruni katonadal inspirációja alapján építette fel, és végül a 2010-es foci VB egyik legismertebb himnusza lett belőle. Shakira és Con Freshly Ground érkezik a Waka Waka-val a Rádió Moston.

Miley Cyrus énekelt, az Easy Lover szólt a rádió moston, közeledünk 4-8-hoz, szép reggelt mindenkinek, és a reflektorfényt irányítsuk egy picit a sportra és a jó hangulatra, és beszéljünk egy szuper hétvégi programról, hiszen szombaton sokan pattantak nyerekbe Kaposváron a Tour de Hongrie kaposvári szakaszának bejárásán. Május 15-én ugyanis Kaposvárról rajtol majd a világ egyik legrangosabb hazai kerékpárversenyének harmadik szakasza, és a szervezők most lehetőséget adtak arra, hogy a bringások előre végig tekerjék az útvonalat. A mezőny majd az arénától indul, érinti a belvárost, a Kossuth teret, a Sétáló utcát, aztán Bárdudvarnok, Petőrketó, Kassai völgy és több környékbeli település felé halad tovább. A hétvégi túrán nem csak a hosszabb távot lehetett teljesíteni, hanem egy rövidebb városi körre is lehetett csatlakozni, szóval tényleg mindenki megtalálhatta a saját tempóját. A programot a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezte, és jó látni, hogy egyre többen választják a mozgást, a közösségi sportélményeket, és persze a biciklizést is. Na de majd 15-én igazán biciklis lázban ég majd a város. Most pedig jön egy igazi 90-es évekbeli sláger, a Real McCoy projekt mögött egy német Eurodance csapat állt, a Love and Devotion pedig különösen nagy klubkedvenc lett Európában a megjelenése után, most pedig itt szól a rádió moston.

0: jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: És robogunk tovább a Naprakészben. 7:30 érkezünk, érkezik hírekkel Krisztián is itt a rádió, mostan aztán hívom Molly Willit közlekedési infókért, most pedig Martin Jensen szórakoztat, ez a Solo Dance Kaposvár rádiójában. In the

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
3: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
4: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel. Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
2: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
4: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
7: Ezen a héten pénteken érkezik Kaposvárra a Tour de Hongri mezőnye. A 92. percben bekapott góllal kapott ki a Rákóczi. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten érkezik Kaposvárra a Tour de Hongri mezőnye. A legnagyobb magyar országúti kerékpáros körverseny szerdán kezdődik és vasárnapig tart. A harmadik szakasz rajtja pénteken Kaposváron lesz, majd a mezőny 152 kilométert teljesítve Szekszárdig teker. A rajta Kaposvár arénánál lesz pénteken 13 órától. A rajt előtt már délelőtt 11 órától várják a nézőket a depóba. Érdemes lesz kimenni a Kossuth térre és az Eszterházi hídhoz is, mivel a 114 fős mezőny ezeken a szakaszokon kétszer is elhalad majd. A verseny napján pénteken déli 12 és 14 óra között forgalomkorlátozások lesznek a belvárosban. A 92. percben bekapott góllal szenvedett vereséget a kaposvári Rákóczi FC a Paks 2-től hazai pályán vasárnap. A Rákóczi 2-1-re kapott ki. A paksiak a 26. percben szereztek vezetést, majd a Rákóczi Hampuk Ádám 11-es góljával az 59. percben egyenlített. A Paks azonban a 92. percben újra betalált, és ezzel elvitte mind a három pontot. A Rákóczinak sokba került ez a vereség, ugyanis az első helyről visszacsúszott a csapat a harmadik helyre, és megelőzte őket a Nagykanizsa és a Pécs is. Az NB3-as labdarúgó bajnokságból már csak két forduló van vissza. megalakult az új országgyűlés szombaton az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével. A 199 fős parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 mandátummal rendelkezik. Az új parlament megalakulásával megszűnt az Orbán Viktor vezette korábbi kormány megbízatása. A miniszterelnökké választott Magyar Péter első hivatalos beszédében úgy fogalmazott, nem uralkodni, hanem szolgálni fogja Magyarországot.
8: Időjárás jelentés.
7: Egy közelgő hidegfront előterében ma még meleg, de már nedvesebb labilis légtömeg érkezik fölénk. Számíthatunk rövid napos időszakokra, de emellett a megnövekvő gomoly felhőkből bárhol előfordulhat zápor a megyében. Reggel 16-17 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban pedig 22 fok lesz.
8: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Nagyon szép reggelt kívánok, Móli kapitány, szia-szia!
2: Hello, Hun, én is köszöntelek, szia!
1: Na hát, kedves Móli, én itt egész ingerszegény környezetben vagyok a kis stúdióban, ezért arra kérlek, hogy zárkoztass fel, kérlek engem is a hallgatókat. Mi a helyzet odakint, milyen infókat gyűjtöttél az utcáról, az utakról, az Euro 6x taxi jóvoltából, mire számíthatnak a hallgatók?
2: Erős a forgalom, hétfői jó erős forgalom ébredtünk, 17 fok a hőmérséklet, száraz utak, ígérték az esőt, de hát nem esett, reméljük azért majd esik, mert nagyon kellene a mezőgazdaságnak. Lámpák működnek, visszatérve forgalomra, tele vagyunk, tehát minden a városba. A Német István fasor is forgalmas, ott ráadásul Tajvántól egészen a Bica utcáig nem lehet parkolni, ott közműveket újítanak föl. De a Damjanics utcában, a Talján saroktól, tehát Damjanics Talján saroktól a gépészig, mindkét oldalon lezárták már parkolókat, és ott is föl fognak bontani, és valamit majd csinálnak az úttesttel. Erre készüljenek, akik arra laknak, vagy arra haladnak. A Hásfő utca tele van, az Zényi suli környéke tele van, a suli környéke is nyilvánvaló, mármint az utcáik, aztán a Honvéd utca, és oda-vissza, József Attilának inkább a felső része, Betlen téri körforgalom előtt, de megemlítem a Kisfordi utcát, az Aranyános téri körforgalmat, Aranyás utca, aztán Négyseves a Margit templom környékén, meg hát a városba vezető utakon is mindenhol sokan vagyunk. De a Csíkfelett sétányon is folyamatos a kocsisor, nyilván a két felüljárók is tele van, a 6-7-es is, meg az újabb is, úgyhogy föl kell készülni, legalább 10 percet rá kell számolni, szerintem mindenhol a menet időre.
1: Hát akkor pezseg a város, él a város.
2: Ez így van.
1: Jó van, kedves Móli, nagyon szépen köszönjük az infókat ma reggel is, és azt, hogy napra készítettél bennünket a közlekedést illetően. Holnap is hívunk, addig is neked is, az Euro 6x taxi munkatársainak is kívánunk baleset és büntetésmentes közlekedést, akár csak a hallgatóknak.
2: Úgy ezt kívánom, és ilyenkor még jobban elkér a cipzárelv, mert túlzúriasság.
1: Így legyen. Köszönjük szépen, szép napot, szia-szia!
2: Hello!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.

8 után járunk néhány perccel május 11-én hétfőn, és Molnár Tamás, illetve Majka Visszapillantó című dalát hallgattuk itt a Rádió Moston, és most egy igazán nagyszabású kulturális eseményre hívom fel a figyelmeteket, hiszen május 16-án a Kaposvár Arénába érkezik a világhírű Rómeó és Júlia musical. Shakespeare klasszikus története modern zenei világgal, látványos színpadi megoldásokkal és hatalmas szereplőgárdával kell életre. A zenéket Gerard Presgurvics írta, a magyar rendezés pedig Keró nevéhez fűződik. Az előadás különlegessége, hogy aréna színházi környezetben láthatja majd a közönség, csak nem 100 szereplővel, táncossal és statisztával. Lesz látványos fénytechnika, monumentális koreográfia, és persze azok a dalok, amelyeket a musical rajongói már hosszú évek óta kívülről fújnak. A szereplők között olyan ismert musical színészeket láthat majd a közönség, mint Kocsis Dénes, Kartfia Isa, Cseh Dávid Péter vagy Kerényi Miklós Máté. És szerintem az a szép ebben a történetben, hogy hiába több száz éves Shakespeare műve, a mondani valója ma is ugyanúgy működik. Szerelemről, szabadságról, konfliktusokról és emberi érzésekről szól. Szóval, aki szereti a musicaleket, annak május 16-án érdemes lesz ellátogatni a Kaposvár Arénába. Most pedig zenével folytatjuk, közeledünk 8 órához és Krisztián híreihez, de mindezt megelőzően Brand New Heavies érkezik egy 97-es dallal, ez a You Are The Universe.

0: Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Szerelem a gyűlölet ellen.
3: Lehetsz király, hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
4: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk, szélvédőjavítás vagy csere.

0: Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
4: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Műfüves pályákat zárnak le karbantartás miatt. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot a kaposvári MCC. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Éves karbantartás miatt mától egészen május 25-éig ideiglenesen lezárják Kaposváron a Békeparki, a Kereszt utcai, a Búzavirág lakótelepi és a Cseri Parkban található műfüves sportpályákat. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatok ideje alatt a pályák használata tilos. Esős idő esetén a karbantartás és az újranyitás időpontja csúszhat, ezért a sportolókat arra kérik, hogy figyeljék a helyszíni tájékoztatásokat. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottya házban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódium beszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak, mondta el rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Kollégium kaposvári képzési központjának vezetője.
6: A Halálos találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódium beszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. De szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról is.
5: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. A Balatonmária fürdői Florida fagylaltozó nyerte meg a 13. Balatonfagyia versenyt Balatonfüreden idén. Na, a győztes Balaton Noir nevű fagydalt csokoládé malátával, szilvaszószal, rummal és malátoropogussal készült. Na, a szervezők szerint a megmérettetés nem csak gasztronómiai rangot jelent, hanem a balatoni turizmust is erősíti. A versenyre idén 30 fagylaltot neveztek 18 indulótól. Barna medvét láttak szombaton reggel a Borsodabaly-Zemplén megyei Ékerszög külterületén az Akteleki Nemzeti Park déli részén. A szakemberek szerint egy fiatal, kifejlett példányról van szó, amely egy vadászati szórón jelent meg. A Nemzeti Park arra kérte a túrázókat, hogy a medvével való találkozás esetén lassan hátráljanak és kerüljék el az állatot. A barna medve Magyarországon a fokozottan védett faj. Lezárult a hantavírussal érintett Hondius óceán járó Tenerifei evakuálásának első szakasza. Vasárnap 8 repülőgéppel 94 utas hagyta el a hajót. A spanyol hatóságok szerint az utasok többsége tünetmentes, ugyanakkor az egyik Franciaországba szállított utasnál a repülőn tünetek jelentkeztek, ezért az 5 fős francia csoportot szigorú karanténba helyezték. A WHO eddig 6 hantavírusos esetet erősített meg a hajóhoz köthetően, közülük 3 halálos kimenetelű volt. A vírus ellen jelenleg nincs vakcina vagy célzott kezelés.
4: Időjárás jelentés.
5: Egy közelgő hidegfront előterében ma még meleg, de már nedvesebb labilis légtömeg érkezik fölénk. Számíthatunk rövid napos időszakokra, de emellett a megnövekvő gomoly felhőkből bárhol előfordulhat zápor a megyében.

0: Reggel 16-17 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban pedig 22 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Tiesto Lay Low című dala szólt itt a rádió moston, és már túl vagyunk a reggel 8 órán, ez pedig a Naprakész második órája, ezen a kisé borongós, de ettől még nagyon is lendületes hétfő reggelen. Szép jó reggelt Kaposvár, a mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, remélem, hogy sikerült túlélni az első hétfői perceket, megvan a kávé, elindult a nap, és próbáljuk közösen egy kicsit könnyebbé tenni ezt a reggelt. Az idő most talán nem a legfényesebb arcát mutatja, de a jó zenék azért tudnak napsütést csinálni a hangulatból. Na de most jön valami, amit nagyon vártam. Dalpremiér következik itt a rádió moston. Most először hallatjátok a Papa Roach legújabb dalát, a See You in Hell-t. És őszintén mondom, nekem ez egy kicsit nosztalgikus pillanat is, mert körülbelül 20 évvel ezelőtt hatalmas Papa Roach rajongó voltam. A Last Resort és a Time and Time Again nálam rongyosra hallgatott számok voltak annak idején. A zenekar pedig úgy tűnik, még mindig nem veszített az erejéből. Jacoby Shaddix szerint az új dal keményebb, sötétebb hangulatú lett, és egyfajta visszatérés az energikusabb gyökerekhez. Na de nézzük, milyen lett az új Papa Roach dal. Dalpremiére rádiómoston, ez a See You in Hell.

Olly Murs énekelt, a rádió moston szólt a Stevie Knows, és ahogy ilyenkor hétfő reggelente szoktuk, jöjjön egy kis kaposi kalendárium is. Visszautazunk most egészen 1896-ig, mert pontosan 130 évvel ezelőtt tették le Kaposváron a főgimnázium, vagyis a mai Táncsics Mihály gimnázium új épületének alapkövét az akkori Eszterházi utcában. Az esemény akkoriban hatalmas ünnepségnek számított, még a vármegye vezetői is részt vettek rajta, a beszédet pedig már Gyula Alispán mondta. És ha még tovább megyünk vissza az időben, 215 éve, 1811-ben már önkéntes színjátszó csoport működött Kaposváron. Sárközi István főszolgabíró erről még Kazinczy Ferencet is tájékoztatta. Aztán egy frissebb évforduló 1991-ben, vagyis 35 évvel ezelőtt alakult meg az 56-os szövetség kaposvári szervezete. Érdekes belegondolni, mennyi minden történt ugyanazokon az utcákon, ahol ma reggel munkába siettünk, vagy éppen iskolába járunk. No de kedves hallgatók, zenével folytatjuk, Luis Capaldi jön és a Forget Me, aztán érkezik a One T and Culti és a Magic Key, és fél 9-kor pedig Cserhalmi Krisztián hírekkel.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
3: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak már színek is.
2: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
3: Azok itt bolyonganak, igen.
2: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
3: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új, extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Bringás reggeli. Érkezz kétkeréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
7: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
8: Ezen a héten érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie mezőnye. Megemlékezést tartottak a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóján. Jó reggelt kívánok! 8:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie mezőnye. A legnagyobb magyar országúti kerékpáros körverseny szerdán kezdődik és vasárnapig tart. A harmadik szakasz rajtja pénteken Kaposváron lesz, majd a mezőny 152 kilométert teljesítve Szekszárdig teker. A rajta Kaposvár arénánál lesz pénteken 13 órától. A rajt előtt már délelőtt 11 órától várják a nézőket a depóba. Érdemes lesz kimenni a Kossuth térre és az Eszterházi hídhoz is, mivel a 114 fős mezőny ezeken a szakaszokon kétszer is elhalad majd. A verseny napján pénteken déli 12 és 14 óra között forgalomkorlátozások lesznek a belvárosban. Megemlékezést tartottak vasárnap a keleti temetőben a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóján. A résztvevők főhajtással tisztelegtek az elesett katonák és civil áldozatok emléke előtt. A megemlékezésen Kárpáti Tíme alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a béke nem magától értetődő, hanem közös felelősség, az emberi élet védelme pedig minden politikai és történelmi vitán felül áll. Hűtött kész ételeket hívott vissza a Penny Market. Az üzletlánca a Penny to Go elnevezésű brassói apró pecsenyét és csirkepaprikást hívta vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. A termékeket leszették a Penny polcairól, a fogyasztóvédelem pedig arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett készleteket ne fogyasszák el. Európa napi futást és fesztivált rendeztek vasárnap Budapesten több mint 3300 résztvevővel Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulója alkalmából. A félmaraton mellett koncertek, kvízek és interaktív programok is várták az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint a rendezvény célja az európai közösséghez tartozás és a demokrácia értékeinek hangsúlyozása volt.
1: Időjárás jelentés.
8: Egy közelgő hidegfront előterében ma még meleg, de már nedvesebb, labilis légtömeg érkezik fölénk. Számíthatunk rövid napos időszakokra, de emellett a megnövekvő gomoly felhőkből bárhol előfordulhat zápor a megyében. Reggel 16-17 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban pedig 22 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Ezóta We No Speak Americano Yolanda B. Kultől és D. Cup-től Kaposvár rádiójában, és közben érkezett üzenet is, így ezen a csodás hétfő reggelen Attila írt nekünk. Szia Hunor, kisé nehezen indult a mai hétfő, de a rádió meg a jó zenék most már kezdenek helyre rakni, úton vagyok dolgozni, mert egy picit később kell ma bemenjek, de legalább útközben sem unatkozom. Szép napot mindenkinek! Attila, köszönjük szépen, hogy velünk vagy, és köszönjük, hogy munkába menet is a rádió mostra tekertél, a 91.2-re hangoltál, jó szokásodat tartsd meg, és kitartást kívánunk a hétfőhöz. Szerintem ezzel sokan vannak egyébként most hasonlóan, egy jó dal, egy kis lendület, meg egy pozitív gondolat néha pont elég ahhoz, hogy jobban induljon a nap. Most pedig zenével folytatjuk, Taylor Swift érkezik, és az Opalite a rádió mostan.

0: reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk a Naprakészt a rádió moston, 3:49 múlt, és most egy programajánlót hoztam azoknak, akik szeretnek elgondolkodtató beszélgetéseken, érdekes kulturális esteken részt venni itt Kaposváron. Májusban ugyanis újabb programokkal készül a Kaposvári Polgári Kaszinó a Takács Gyula könyvtárban. 14-én például este 6 órától Böszörményi Nagy Gergely lesz a vendég, aki a Brain Bar alapítója és a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke. Egy igazán izgalmas személyiség, aki rendszeresen beszél innovációról, jövőképről, kreativitásról és arról, hogyan változik körülöttünk a világ. Aztán majd május 28-án, szintén 18 órától érkezik a Homo Ludens műveltségi csapatjáték, ahol a játéké és a közös gondolkodásé lesz a főszerep, a játékmesterek dr. Szijjártó Attila és dr. Boda Róbert lesznek. A programok helyszíne pedig ismétlem önmagam, a Takács Gyula könyvtár, a részvétel pedig ingyenes. Szóval, ha szeretitek az ilyen tartalmas közösségi esteket, akkor érdemes lehet felírni ezeket az időpontokat a naptárba. Most pedig a Smash Into Pieces dalával folytatjuk, 2025-ből jön a Broken Halo Kaposvár rádiójában. Talk about

A Gossip felvételét hallgattuk, a Move in the Right Direction szólt a 91.2-es frekvencián, azaz Kaposvár rádiójában a Rádió Moston 2012-ből. Hamarosan 9-et üt az óra, és változatlanul jön a legfontosabb tudnivalókkal kollégám Cserhalmi Krisztián itt a Rádió Moston. És bár mostan naprakész végéhez érkeztünk, ettől függetlenül változatlan lendülettel jövök vissza a jó magam is 9 óra után. Maradjatok velünk, és élvezétek minden idők legjobb zenéit. Most például az óra végén egy Marshmallow Kane Brown közös érkezik, 2024-ből szól a Miles on It. New truck, big

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Teljesen megújult, teljesen megújultunk. 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150

0: www.opel.hu.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásod 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
0: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
3: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
5: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Holnap lesz a bringás reggeli Kaposváron, szerdán folytatódik a Mate Szabad Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is lesz bringás reggeli Kaposváron. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza Munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek dolgozni. Az esemény holnap lesz, Kaposvár pedig két helyszínnel kapcsolódik az országos kampányhoz. A biciklivel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják reggel 7 óra és fél 9 között. Szerdán folytatódik a Mate Szabad Egyetem. Az eseményen elsőként Szomberné Egyet Linda, a Fino Food Kft. Ügyvezetője tart előadást, Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Fino Food Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra ad választ, hogy az állati vagy a növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi szervezetnek. Az előadások szerdán 15 órakor kezdődnek az Európa Parkban található K-központban. A 92. percben bekapott góllal szenvedett vereséget a kaposvári Rákóczi FC a Paks 2-től hazai pályán vasárnap. A Rákóczi 2-1-re kapott ki. A paksiak a 26. percben szereztek vezetést, majd a Rákóczi Hampuk Ádám 11-es góljával az 59. percben egyenlített. A Paks azonban a 92. percben újra betalált, és ezzel elvitte mind a 3 pontot. A Rákóczinak sokba került ez a vereség, ugyanis az első helyről visszacsúszott a csapat a 3. helyre, és megelőzte őket a Nagy Kanizsa és a Pécs is. Az NB3-as labdarúgó bajnokságból már csak 2 forduló van vissza. Megalakult az új országgyűlés szombaton az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével. A 199 fős parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 mandátummal rendelkezik. Az új parlament megalakulásával megszűnt az Orbán Viktor vezette korábbi kormány megbízatása. A miniszterelnökké választott Magyar Péter első hivatalos beszédében úgy fogalmazott, nem uralkodni, hanem szolgálni fogja Magyarországot. Június 26-ától augusztus 30-áig ismét közlekedik a Retro Istria Express éjszakai vonat Budapest és az Adria között. A MÁV járat a naponta indul a keleti pályaudvarról, és közvetlen eljutást kínál többek között Koperbe, Opátiába és Riekába. A Vasút Társaság szerint a Retro Istria Express kedvező áru és kényelmes alternatívát jelent a nyári autós utazással szemben. A járat nem csak a fővárosiak számára kényelmes, hiszen Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém, Ajka és Zalaegerszeg állomásokon is fel lehet szállni.
5: Időjárás jelentés.
6: Egy közelgő hidegfront előterében ma még meleg, de már nedvesebb labilis légtömeg érkezik fölénk. Számíthatunk rövid napos időszakokra, de emellett a megnövekvő gomoly felhőkből bárhol a megyében előfordulhat zápor. A legmelegebb órákban 22 fok lesz ma.
5: Időjárás jelentést hallottak. A rádió

0: Rádiómos stúdiójában. Ród Balázsi Hunor. Ród Balázsi Hunor. Ród Balázsi Hunor.
1: 9 óra után járunk néhány perccel, szép, kellemes, kora délelőttet kívánok Kaposvárnak és környékének, a mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, és örülök, hogy továbbra is együtt rádiózunk ezen a hétfő reggelen itt a Rádió Moston. Egy kicsit borongósabbnak tűnik a stúdióból a mai nap, de azért a jó zenék és a jó hangulat ma sem maradnak el. Akár úton vagytok munkába, akár már dolgoztok, és a munkahelyeteken szól a rádió, vagy éppen otthon vagytok a mai napon, én köszönöm, hogy velünk vagytok. És persze ma is jöhetnek az üzenetek, sztorik, közlekedési infók a 0670 32 32 355-ös számra. Most pedig jöjjön Zara Larsson, aki a Can't Dame Her című dalával egyfajta modern női szabadság himnuszt írt. Az énekesnő egy interjúban azt mondta, a dal arról szól, hogy senkinek sem kell megfelelni mások elvárásainak, és talán pont ettől lett ennyire erős és energikus ez a felvétel. Itt van tehát Zara Larsson és a Can't Dame Her a Rádió Mostan.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Teddy Swims The Door című dalát hallgattuk Kaposvár rádiójában, és ma egy fontos kezdeményezésre is érdemes felhívni a figyelmet, hiszen május 14-e a közlekedési kultúra napja Magyarországon, és ez a nap arról szól, hogy egy kicsit tudatosabban gondoljunk arra, hogy hogyan közlekedünk nap mint nap. Autóval, biciklivel, gyalogosan, rollerrel, vagy akár tömegközlekedéssel, mert a közlekedési kultúra valójában nem csak szabályokról szól, hanem türelemről, figyelemről és egymás tiszteletéről is. Egy udvarias előzés, egy zebra előtti megállás, egy indexelés, vagy akár csak egy kis odafigyelés is sokat számíthat, és talán pont az ilyen hétköznapi apróságoktól lesz biztonságosabb és nyugodtabb mindenki számára a közlekedés. Szóval ma érdemes egy kicsit lassítani, figyelni egymásra, kulturáltan közlekedni és alkalmazni a cipzár elvet, mert végül mindannyian ugyanoda tartunk. Most pedig jöjjön egy igazi 80-as évekbeli klasszikus, a Bros Duo annak idején elképesztő rajongótábort épített maga köré Nagy-Britanniában, az I Owe You Nothing pedig az egyik legismertebb slágerük lett, ők jönnek tehát itt a rádió.

0: Időjárás jelentés.
1: Záporokkal, zivatarokkal tarkított füllett időt jósolnak. A mai napon egy közelgő hidegfront előterében még meleg, de már nedvesebb, labilis légtömeg érkezik fölénk. A nap folyamán bárhol előfordulhat záporos csapadék. Északnyugat felől egy erősebb hidegfront közelítette meg hazánkat. Eleinte még a front előoldali áramlásában leszünk. Délnyugat felől meleg, labilis zóna húzódik fölénk. Napközben pedig erős lesz a gomoly felhőképződés, és összességében több felé várható zápor, zivatar. A záporgócok környezetében már visszaesett a hőmérséklet. Kedre pedig megérkezik fölénk a hűvös légtömeg, a nappali hőmérsékletek már 20 fok alatt alakulnak. A nap nagy részében még több felé várható eső, zápor, majd estétől szárazabb levegő érkezik fölénk, és csökken a csapadékhajlam. Szerdán frontmentes, viszonylag nyugodt idő várható, hideg lesz a hajnal, és napközben is 20 fok alatt marad a hőmérséklet. Aztán a hét második felében egészen a jövő hét elejéig marad a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő, a hétvégén pedig ismét növekszik majd a csapadékhajlam.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Bringás reggeli. Érkez kétkeréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
4: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Egy érzelmes, romantikus dalt hallgattunk 3:40 után néhány másodperccel Patrick Swayze-től és Wendy Fraser-től. Ez volt a She's Like the Wind rádió mostan. És hát kedves hallgatók, már 10 órához közeledünk. Én biztos vagyok abban, hogy itt a 91.2-es frekvencián pörög tovább nagyszerű lendülettel és energiával a nap, viszont már nem velem, hiszen Cserhalmi Krisztián híreit követően Keszthelyi Tibor érkezik 10 óra után a rádió most stúdiójába. Kívánok mindenkinek egy nagyon-nagyon szép hétfőt, köszönöm, hogy velem indítottátok a napot, találkozunk majd szerdán délelőtt 10-kor, addig is mindenkinek minden jót, Elton John és Dua Lipa közöse érkezik Kaposvár rádiójában, a Cold Heart. Ród Balázsi, Hunor voltam, viszonthallásra!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Fő utcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
4: Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
5: Palánta és fűszernövények hete a Héli.

0: most! Ezen a héten érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie mezőnye. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot a Kaposvári MCC. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie mezőnye. A legnagyobb magyar országúti kerékpáros körverseny szerdán kezdődik és vasárnapig tart. A harmadik szakasz rajtja pénteken Kaposváron lesz, majd a mezőny 152 kilométert teljesítve Szekszárdig teker. A rajta Kaposvár arénánál lesz pénteken 13 órától. A rajt előtt már délelőtt 11 órától várják a nézőket a depóba. Érdemes lesz kimenni a Kossuth térre és az Eszterházi hídhoz is, mivel a 114 fős mezőny ezeken a szakaszokon kétszer is elhalad majd. A verseny napján pénteken déli 12 és 14 óra között forgalomkorlátozások lesznek a belvárosban. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a Kaposvári MCC a Dorottyaházban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak, mondta el rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Kollégium Kaposvári Képzési Központjának vezetője.
1: A Halálos Találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódiumbeszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. De szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról is.
0: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Reuma betegklubot indít a Kaposvári Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint a klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozón a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozó május 18-án lesz. Jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen lehet. Barna medvét láttak szombaton reggel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ékerszög külterületén az Akteleki Nemzeti Park déli részén. A szakemberek szerint egy fiatal, kifejlett példányról van szó, amely egy vadászati szórón jelent meg. A Nemzeti Park arra kérte a túrázókat, hogy a medvével való találkozás esetén lassan hátráljanak és kerüljék el az állatot. A barna medve Magyarországon a fokozottan védett faj.
2: Időjárás jelentés.
0: Egy közelgő hidegfront előterében ma még meleg, de már nedvesebb labilis légtömeg érkezik fölénk. Számíthatunk rövid napos időszakokra, de emellett a megnövekvő gomoly felhőkből bárhol a megyében előfordulhat zápor. A legmelegebb órákban 22 fok lesz ma.
2: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.

0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
1: Halló, hello, sziasztok, remek napot kívánok. Alex Gaudino és Kelly Rowland szolgáltatta a talpalávalót az elmúlt percekben a híreket követően. A hírekért külön köszönet Krisztiánnak is, igen, ez a menetrend hírek óránként, jó zenék közötte, és természetesen számos hasznos kis infomorzsa lesz elrejtve még a mai műsorban, mint például ebben az órában a programajánló, egy heti időjárás előrejelzés, mikor lesz legközelebb csapadék például, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hozzá a jelenlegi meleg szél, és persze a horoszkópok majd az óra harmadik harmadában. A mikrofonnál délután 3-i Keszthelyi Tibor. Itt

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Estére, délutánra, jó előre már, jó mózizást kívánok. A mai napon a gyerekeknek szóló sztoria, Charlie a csodablöki, egy családi mesefilm. Küzdősport kedvelőknek Mortal Kombat 2, a romantikus vígjátékok drámák kedvelőinek az Ördög Prádát visel 2, családi vetítés lesz a Birka krimi, egy vígjáték, és ott van még Michael Jacksonról szóló film is, a Michael. Ami pedig a Kaposvári Polgári Kaszinó következő rendezvényét illeti, ezen a héten esedékes, mint mindig csütörtökön és este 6 órakor, és mint jellemzően általában most is a könyvtárban. Este 6 órakor a vendég Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója lesz, aki nem mellesleg a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke is, akinek az előadását meghallgathatjuk. Ezen kívül ajánlom már is a hétvégén a Rómeó és Júlia musicalt, amely egy alkalommal ide látogat Kaposvárra, Shakespeare drámáját Keró rendezi, és igazán remek szereposztásban tekinthető meg, hallgatható meg a legendás magyar átdolgozású musical május 16-án a Kaposvár arénában.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időszak előtt vagyunk, előtt állunk. A következő 30 napban a havi előrejelzés szerint 9 olyan nap lesz, amiben nem lesz csapadék. Mármint így előre látható. A persze nyilván ez változhat, de azért érdekes és elgondolkodott. És annyira talán nem is bánja az ember, hogyha olyan kis adagokban esetleg csendesen és tartósan jön, mert ugye ez nagyon-nagyon hiányzik ugye a mezőgazdaságból. Meg hát mindenhonnan az ég adta világon. Na de nézzük először is azt, hogy itt Kaposváron mire kell számítani a következő 24 órában. Ugye Huni elengedte az előző órában azt, hogy bárhol, bármikor lehet egy kisebb kis esőzés, zápor. Az a helyzet, hogy a mostani előrejelzés szerint holnap hajnalig nem nagyon valószínű itt Kaposvár közvetlen környékén az, hogy jönne a csapadék, akkor is csak úgy immelámmal mutatott. Tartósabban egyébként holnap hajnali 4 órától lesz majd esőzés. De az is egy csendes eső, az 1 millimétert óráról órára sem nagyon fogja elérni. Ehhez cserébe a mai napon inkább derült ég lesz, mint hogy változóan felhős napos. Aztán a hét további részében holnap ugye jelentősebb mennyiségben érkezhet csapadék, a hőmérsékletet, tehát ez nagyban befolyásolja. Ha valakinek ma fáj a feje, az lehet, hogy azért lesz, mert holnap vagy 10 fokot zuhan a napi csúcs. És aztán nagyon-nagyon lehűl szerda hajnalra, alig 2-4 fokot jósolnak ide Kaposvárra, utána már majd melegedni fog, csütörtökön 6-8, pénteken 8-10, aztán 10-12 lesz majd a hajnali minimum. Ami a napi maximum hőmérsékleteket illeti, ma 23-26, holnap, mint mondtam, 14-16 fok, szerdától ismét szombosodik, 17-19, csütörtökön már túl leszünk a 20 fokon, megtorpal majd szombaton, akkor megint 20 fok alá csúszunk, de vasárnap megint neki rugaszkodik. Igen, ezeken a napokon mutatja egyébként az esőt az előrejelzés, például vasárnapra, például szombatra, például holnapra, kedre, és minimális mennyiségben valószínűsíti erre a mai napra. Persze, Somogy azért nagy, és hogyha valaki távolabb hallgatja a Rádió Mostot, akkor ezt ne vegye teljesen szentírásnak, hogy én azt mondom, hogy nem valószínű, hogy Kaposváron esni fog, mert ez nem zárja ki ennek a lehetőségét, hogy a környékben valahol igen, meg hát ilyen szorványos kisebb esők, csipeg és csepeg, és azért előfordulhat bárhol. Hát persze, az időjárás már csak ilyen, törvénytelen, nem tudunk neki parancsolni.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Hisztek a szellemekben?
4: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
5: Igen.
4: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
5: Nem mond neked, ne, megmerem csinálni, megcsinálom.
4: Megcsinálod?
5: Mit kell mondani, Bloody Mary?
4: Bloody Mary, háromszor.
5: Bloody Mary, de, Bloody Mary.
4: De akkor mondjuk,
5: tudod mit?
4: Akkor
5: nem csinálom meg. A nagy...
4: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha modern kísértet...
5: Nem mondom
4: is...
5: be.
4: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
5: Is.
4: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
6: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Reklám.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
3: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió. Ma.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: A kínai szerint a ló, a védikus szerint a kos, még a nyugati horoszkóp rendszer szerint az aktuális egy jelen pillanatban a bika még május 20-áig, úgyhogy innen indítjuk a horoszkópot. Lehet, hogy itt lenne az ideje annak, kedves bika, hogy az életed valamely területén átalakítsd, mi az, amire szükség van, és mi az, amire már nem. Ikrek, ma valakivel, akivel már egy ideje nem találkoztál, ismét összehozhat a sors, és rádöbbenhetsz, hogy mennyire nagy szükséged lenne az ő közelségére. Rák, néha te is hajlamos vagy arra, hogy irreális elvárásokat támasz a környezeteddel szemben, még akkor is, ha az illető közel áll hozzád. Oroszlán, ma egy olyan változás állhat be a környezetedben, amelyre már régóta áhítoztál, most, ha ügyesen kevered a lapokat, kárpótolhat téged az élet azokért a nehézségekért, amelyeket az elmúlt időszakban voltál kénytelen elszenvedni. Innen folytatjuk, vagyis a szüzektől.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Tadám, itt a folytatás. Szűz. Ma lehet az a nap, amikor egy hír vagy egy esemény miatt érdemes lenne egy pillanatra megállni. Időt hagyva önmagadnak, hogy összerendezed egy kicsit a gondolataidat. Mérleg, jegyezd fel a mai dátumot, mert egy új szakasz kezdődik most az életedben is. Talán ezt ma még nem is fogod pontosan érzékelni, de ha később visszatekintesz az életed elmúlt időszakára, látni fogod, hogy igazándiból ma kezdődött minden. Skorpió, ma tisztázódhat néhány homályos kérdés körülötted, ami hatással lehet a jövődre és a jövőbeli döntéseidre. Nyilas, ma történhet valami, aminek a szimbolikus ereje bizony erős lesz, és amely szinte sarokpontja lehet majd a jövőbeli terveidnek.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Íme a horoszkóp harmadik része, benne még négy jóslat. Bak, ma a körülmények arra fognak téged ösztönözni, hogy megoszd a véleményedet valamiről, és az sem fog távol állni tőled, hogy lépéseket tegyél, amennyiben úgy érzed, hogy sérülnek az érdekeid. Vízöntő, ma végre megkaphatod az ötletet, inspirációt ahhoz, hogy tovább lépj egy feladatoddal, amelyben elakadtál, de az is lehet, hogy egy egészen új elképzelés fogalmazódik majd meg benned. Halak, hiába érzed ma úgy, hogy valakinek meg kellene mondanod a magadét, elmondanod a véleményedet, nem biztos, hogy ez minden esetben jó ötlet lenne végül. És végül, Kos, ma tele leszel energiával, amitől határozott vagy, és nagyon erőteljesen tudod képviselni a véleményedet is egy-egy kérdésben.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: Rádió Most. Ne hallgass!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition.
3: Mitsubishi Motors. Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
4: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodik 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
6: Autóüveg Pilkington.
3: Szerelem a gyűlölet ellen.
7: Lehetsz király, hiába vagy.
3: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
8: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem

0: Idén is lesz bringás reggeli Kaposváron. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek dolgozni. Az esemény holnap lesz, Kaposvár pedig két helyszínnel kapcsolódik az országos kampányhoz. A biciklivel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják reggel 7 óra és fél 9 között. Megemlékezést tartottak vasárnap a keleti temetőben a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóján. A résztvevők főhajtással tisztelegtek az elesett katonák és civil áldozatok emléke előtt. A megemlékezésen Kárpáti Tíme alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a béke nem magától értetődő, hanem közös felelősség, az emberi élet védelme pedig minden politikai és történelmi vitán felüláll. Éves karbantartás miatt mától egészen május 25-éig ideiglenesen lezárják Kaposváron a Békeparki, a Kereszt utcai, a Búzavirág lakótelepi és a Cseri Parkban található műfüves sportpályákat. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatok ideje alatt a pályák használata tilos. Esős idő esetén a karbantartás és az újranyitás időpontja csúszhat, ezért a sportolókat arra kérik, hogy figyeljék a helyszíni tájékoztatásokat. Szerdán folytatódik a Matesz Szabad Egyetem. Az eseményen elsőként Szomberné Egyedlinda, a Finofood Kft. Ügyvezetője tart előadást, Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Finofood Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra ad választ, hogy az állati vagy a növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi szervezetnek. Az előadások szerdán 15 órakor kezdődnek az Európa Parkban található K-központban. Hűtött kész ételeket hívott vissza a Penny Market. Az üzletlánca a Penny to Go elnevezésű brassói apró pecsenyét és csirkepaprikást hívta vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. A termékeket leszették a Penny polcairól, a fogyasztóvédelem pedig arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett készleteket ne fogyasszák el. Új kígyófajt fedeztek fel Kínában egy természetvédelmi területen. A mindössze 20 cm-es nem mérgező faj különlegessége, hogy védekezésként a farkát fejszerűen felemeli, így megtéveszti a ragadozókat. Az állat főként éjszaka aktív és girisztákkal, valamint lárvákkal táplálkozik.
1: Időjárás jelentés.
0: Egy közelgő hidegfront előterében ma még meleg, de már nedvesebb labilis légtömeg érkezik fölénk. Számíthatunk rövid napos időszakokra, de emellett a megnövekvő gomoly felhőkből bárhol a megyében előfordulhat zápor. A legmelegebb órákban 22 fok lesz ma.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
4: Sziasztok! Remélem, tartalmas hétvégén vagytok túl. Akár pihentető szempontból, akár pedig aktivitás szempontjából. Unatkozni nem kellett, és ezen a héten sem kell. Bizonyította már előző óránkban a programajánló, de még hozok majd infókat. Na meg jó zenéket. Ray Dalton és a 4S Street utóbbi kislemeze már is előkészítve, de ebben az órában beszámolunk a kettős magyar sikerről Szófiában. A Sík Himnoi 10 napos futó

0: velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Elképesztő sport teljesítmény született Szófiában, ahol két magyar állhatott a dobogó legfelső fokára, a szófiai Sri Kimnoi 10 napos versenyfutáson. Ugye a versenyfutások azok arról szólnak, hogy egy adott távolságot minél rövidebb idő alatt fusson be valaki, fusson le valaki, vagy pedig olyan teljesítményfutás, mint ez is, amikor kijelölnek egy időtartamot, és a lehető legtöbbet kell futni. Na, ilyen ez a szófiai verseny is. Konkrétan 10 nap. És 10 nap alatt ki annyit fut, amennyit csak bír. Annyit alszik, annyit pihen, amennyit csak bír, vagy akar. Úgyhogy ez egy óriási nagy kihívás. Plusz, indult a verseny egyik ikonja, az eddigi abszolút csúcstartó is. Idén viszont Rakoncai Gábor, a híres, hát minek nevezem, extrém sportolónak, expedícióvezetőnek, hogy ő volt az, aki tavaly átevezte az Atlanti óceánt, és nem mellesleg ugye kalandjáról, élményeiről, itt nálunk Kaposváron is beszámolót tartott november végén a Polgárok házában. Na most Gábor elindult ezen a versenyen, és talán ha 2 napra engedte ki a kezéből a gyeplőt, és engedte át az elsőséget, a 10 napos verseny végeredménye, az első helyen végzett, 1217 kilométert lefutva. Elképesztő sportteljesítmény, és ez már nem is sportteljesítmény, ez már egy ember feletti távolság és eredmény. Fodor Szilárd 1100 kilométert futott ugyanennyi idő alatt, ő a 6. lett, Török Benyámin 907 kilométerig jutott, ő a 11. lett, Tajti Tamás pedig 653 kilométerrel a 19. helyen végzett. 6 napos futásra engedik csak a hölgyeket, itt pedig 2 magyar siker lett, ugyanis Kis Lilien 603 kilométerrel állhatott a dobogó legmagasabb fokára, mögötte pedig másodikként Racsai Pati végzett 428 kilométerrel. Elképesztő emberi teljesítmények, le a kalappal.

0: Nem volt gyors és pörgős az iménti Miley Cyrus, Lindsay Buckingham és Mick Fleetwood közös slágere, de mégis lendületesnek nevezhető. És bizony ez fontos, mármint a lendület fenntartása, hiszen a napközbeni lendület az a belső hajtóerő, amely nem csak a feladatok gyors elvégzését teszi lehetővé számunkra, hanem abban is segít, hogy a váratlan akadályokat ne nehézségként, hanem megoldandó feladatként kezeljük. Úgyhogy ilyen problémamentes napot kívánok nektek a folytatásban is. Remek napot! Ebben hamarosan a New Radicals fog majd segíteni, na meg Diplo és a Van Republic.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Bringás reggeli. Érkez két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren, vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
3: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
1: Igazán sportos hetünk van. Ha mondjuk onnan nézzük, hogy már szombaton ugye végig lehetett tekerni a Tour de Hongrie kaposvári részeit, és onnan kezdjük, akkor folytassuk onnan, hogy ma van a Mate Desedai sportnap a Desi tó körül, de főleg a strandröplabda pálya területén. Indul a Deseda tó kerülő kerékpáros túra saját bringával, a túrakenu verseny háromfős csapatokkal, időfutamokkal 200 méteren, és persze a négyfős csapatoknak a strandröplabda bajnokság is. Ez mindenkinek egy utolsó lehetőség az elmaradt testnevelés órák pótlására, de a futókörök napját is ezen a héten rendezik majd május 16-án, ahogy országszerte amúgy 25 helyszínen, na de előtte május 15-én a Tour de Hongrie kaposvári rajtja lesz majd. 11 óra 50 perctől a Kaposvár arénától, előtte már lesz nyilván felvezető műsor is, szóval nagyon-nagyon parádés lesz, utána pedig mennek az Újpiac fele, Kaposszerdahely, Szenna, Bárdudvarnok, Mérő, Kaposújlak és ismét Kaposvár. Innentől kezdve pedig majd az első befutó után Sántó, Szent Balázs is mennek át Gödre, aztán Baranyai Jenő, Sásdoroszló, Magyarszék, Mecsekpölöske, Komló, Mecsek Jánosi és Komló útvonalon tovább, egészen Szekszárdig, a Szent István térig. Érdemes menni szurkolni, fergeteges lesz.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
3: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
6: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Ezen a héten érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie mezőnye. Megemlékezést tartottak a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóján. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie mezőnye. A legnagyobb magyar országúti kerékpáros körverseny.

0: Keleti temetőben a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóján. A résztvevők főhajtással tisztelegtek az elesett katonák és civil áldozatok emléke előtt. A megemlékezésen Kárpáti Tíme alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a béke nem magától értetődő, hanem közös felelősség, az emberi élet védelme pedig minden politikai és történelmi vitán felül áll. A 92. percben bekapott góllal szenvedett vereséget a kaposvári Rákóczi FC a Paks 2-től hazai pályán vasárnap. A Rákóczi 2-1-re kapott ki. A paksiak a 26. percben szereztek vezetést, majd a Rákóczi Hampuk Ádám 11-es góljával az 59. percben egyenlített. A Paks azonban a 92. percben újra betalált, és ezzel elvitte mind a 3 pontot. A Rákóczinak sokba került ez a vereség, ugyanis az első helyről visszacsúszott a csapat a 3. helyre, és megelőzte őket a Nagykanizsa és a Pécs is. Az NB3-as labdarúgó bajnokságból már csak 2 forduló van vissza. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrással biztosítaná az ellátást, és megmarad a rezsicsökkentés is a lakosságnak. Ezt mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt hétfőn a kinevezés előtti meghallgatáson az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt. A miniszterelnök jelöltek meghallgatását hétfőn tartották, kedden pedig esküt is tehetnek majd. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt pedig azt mondta a parlamenti meghallgatásán, hogy nem állítják vissza a katonai sorkötelezettséget, nem fognak magyar katonák Csádba menni, és nyilvánosságra hozzák a kézigránátos baleset vizsgálatát. Rendhagyó módon 3 nyitó ünnepséggel kezdődik a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokság. A FIFA tájékoztatása szerint mindhárom rendező országban lesz megnyitó. Mexikóvárosban, Torontóban és Los Angelesben is a házigazda országok első mérkőzései előtt lesz külön-külön egy-egy ünnepség. A megnyitókon világsztárok is fellépnek, köztük Katy Perry és Michael Bublé.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a változékony idő. A napos időszakok mellett olykor erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor is előfordulhat a megyében. A csúcs hőmérséklet 22 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
3: Ahó, kellemes délutánt kívánok, és jó étvágyat az ebédhez. Induljon ezzel a délután. Na meg, Phil Collins-szal, Madonnával és a Backstreet Boys-szal. Ask yourself.

0: ne ért be kevesebbel.
1: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe. Van olyan nap, hogy belehalsz a csendbe.

0: tempós dal volt, nem csak az előző Teddy Swims is, hanem ez az Afrojack Vrabel közös is, amely, hogyha elkapjuk a ritmust akár egy ilyen dalnál, amit nagyon szeretünk, akkor bizony az agyunk dopamin termel, ez pedig fokozza az elégedettség érzését, így a munkafolyamat végére nem kimerülünk, hanem büszkék leszünk majd az elért eredményekre. Úgyhogy egyetek is egy jót, jó étvágyat kívánok a mai ebédhez, és akkor utána megújult erővel lehet beleugrani egy nagy fejessel a munka délutáni szakaszába.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodik 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőbe hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
3: Szerelem a gyűlölet ellen.
4: Lehetsz király, hiába vagy.
3: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Tűzoltókat toboroznak jövő hét kedden a kaposvári tűzoltóságon. Holnap már a bajnoki cím megszerzése lesz a tét a finó Kaposvár számára. Jó napot kívánok! 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tűzoltókat toboroznak május 19-én, azaz jövő hét kedden Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és fizikai felmérőt reggel 9 órakor tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a házi orvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. Egy mentős mutatta be az életmentés alapjait a gyerekekpeit a gyerekeknek a Talján Gyula utcai tagovodában. Az intézmény 16 éve működik Vöröskereszt bázisában.

0: Finó Kaposvár számára a férfi röplabda extraliga döntőinek negyedik mérkőzésén. A három győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1-re vezeti a Finó a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő negyedik meccse kedden 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert, legutóbb pénteken a Finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a Finó kedden nyerni tud hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg. Kiemelten vizsgálja a fogyást és zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket, valamint a CBD tartalmú termékeket a fogyasztóvédelem. A hatóság szerint ezek a készítmények egyre szélesebb körben érhetők el, főként online, ugyanakkor sok esetben nem felelnek meg a forgalmazási szabályoknak, és engedély nélküli állításokat is tartalmaznak. A fogyasztóvédelem felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyors fogyást ígérő termékek gyakran megtévesztő marketingre épülnek, és akár élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Elfogtak a rendőrök Budapesten egy 27 éves jordán férfit, aki egy amerikai állampolgár banki adatait felhasználva online csalásokat követett el. A gyanú szerint 308 alkalommal, forintban átszámítva összesen 220 millió forint értékben próbált visszaéréseket végrehajtani, főként szállásfoglalási és vásárlási felületeken. A nyomozók magyarországi IP címek és egy bérelt budapesti lakás alapján jutottak el a férfihoz, akit május 6-án fogtak el.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a változékony idő. A napos időszakok mellett olykor erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor is előfordulhat a megyében. A csúcs hőmérséklet 22 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
4: Továbbra is jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, és egy picit arra kérlek benneteket, majd figyeljetek ide, a sok zene mellett ugyanis hozok programajánlót, és szót ejtenék egy nemrég megtalált több mint 2 kilogrammos rubinról is. I took the long road across the ocean.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Óriási rubint találtak Myanmarban. Ez egy 11 ezer karátos rubin. A súlya pontosan 2 kg és még 20 deka, ami a drágakövek körében elképesztő, mondhatni már-már felfoghatatlan méretet jelent. Hát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk egy nyakláncba egy rubint medál mekkora lehet. Csak halka jegyzem meg, egy esetleg 0,2 gram. Vagyis ez a kő akkora, mint egy termetesebb házi macska. Vagy két nagyobb cipó kenyér. Így nem is ékszerként, hanem inkább egy kisebb dinnyényi, vörösen izzó szoborként képzeljük el. Egy ekkora példány általában nyilván azért nem tiszta átlátszó drága kőminőség, hanem egy hatalmas nyers kristálytömb, amelynek értéke nem a hordhatóságában, hanem a ritkaságában és a természet erejének demonstrálásában rejlik. Egyébként az információ annyira friss, a lelet annyira friss, hogy a múlt hónap közepén, vagyis nem egészen egy hónappal ezelőtt találták meg, de amúgy hivatalosan csak 2 nappal ezelőtt jelentették be. És képzeljétek el, hogy még csak nem is világrekorder ez a kő, csak a második legnagyobb az ország történetében.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Goba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat, oh, yeah, a tiéd. Rádió Most.

0: legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Programajánló.
1: Pénteken Tour de Hongrie, és méghozzá kaposvári indulással és egy szakasz határral, hiszen elindulnak majd a bringások egy szép lassú felvezetéssel az arénától, majd tekernek egyet, és a Vásártéri úton, illetve majd a hídunk alatt lesz egy befutó. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, hogy nem csak egyszer, hanem akár háromszor is megnézhetjük majd őket itt Kaposváron belül. Ugye 11 óra 50 perckor indulnak majd, a visszakör pedig alig fél órával később lesz majd. Érdemes kimenni és szurkolni, nagyon-nagyon izgalmas lesz, aztán ott van még mellette, ne feledjük, a futókörök napja, amelyben Kaposvár ismét be akarja bizonyítani, hogy a legtöbb ember tudja aktivizálni. Szombaton 9 órától 17 óráig várnak mindenkire szeretettel, hogy vegyen részt, teljesen ingyenes, és már voltunk ugyebár az elsők. Plusz jön Shakespeare drámája, a legendás Rómeó és Júlia, méghozzá úgy, ahogyan Kero azt elképzelte. Én már láttam ezt a fajta változatot is még fönt Budapesten, de ezúttal Kaposváron lesz majd az arénában, ugyancsak ezen a hétvégén, május 16-án este. Vele párhuzamosan fél nyolcszor pedig a Nagy Boldogasszony Székesegyházban díjmentes belépéssel egy orgona koncertet láthatunk, hallhatunk. Werner Lilla Anna, a Zene Akadémia végzős hallgatója fog majd muzsikálni.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition.
3: Mitsubishi Motors. Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Holnap lesz a bringás reggeli Kaposváron. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot a kaposvári MCC. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is lesz bringás reggeli Kaposváron. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek dolgozni. Az esemény holnap lesz, Kaposvár pedig két helyszínnel kapcsolódik az országos kampányhoz. A biciklivel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják reggel 7 óra és fél 9 között. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottyaházban. A fél négykor kezdődő foglalkozás a középiskolás és nyolcadikos osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódium beszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak, mondta a rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Collegium kaposvári képzési központjának vezetője.
7: A halálos talál

0: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Reuma betegklubot indít a Kaposvári Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint a klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozón a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozó május 18-án lesz. Jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen lehet. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrással biztosítaná az ellátást, és megmarad a rezsicsökkentés is a lakosságnak. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt mondta hétfőn a kinevezése előtti meghallgatáson az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt. A miniszter jelöltek meghallgatását hétfőn tartották, kedden pedig esküt is tehetnek majd. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt pedig azt mondta a parlamenti meghallgatásán, hogy nem állítják vissza a katonai sorkötelezettséget, nem fognak magyar katonákat küldeni sem Ukrajnába, sem Csádba, és nyilvánosságra hozzák a kézigránátos baleset vizsgálatát.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a változékony idő. A napos időszakok mellett olykor erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor is előfordulhat a megyében. A csúcs hőmérséklet 22 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Nos.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Szeretettel üdvözöllek benneteket, benne vagyunk már ebben az órában is jócskán egy hírekkel és egy dallal. De nem állunk meg, folytatjuk tovább Miles Smith újdonságával. Jön majd még énekelni Justin Timberlake, Minelli, Kim Wilde és Pink is. Majd mesélek nektek egy érdekes sztorit arról, hogy milyen volt az, amikor egy ország kompletten kiirtotta a verebeit. Nemrégiben az internetet járta körbe, azok számára osztanám meg az érdekességet, akik nem olvasták.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkezz kétkeréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
3: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: De jó, fütyülős dal is valóban lehet fütyülni, nem csak a dalban fütyörésztek, ez pedig jó kedvet hoz már, aki szeret fütyülni, ugyebár. Időnként vannok rá, máskor meg nincs. Lehet fütyülni egy jó csaj után, vagy csak pusztán jó kedvünkben egy jó slágert halva, és amikor valamire rácsodálkozunk, például arra, hogy Kína egyszer egy az egyben kiirtotta Kína verebeit. Több milliárdot. 42 milliárdot egész pontosan. Mao Zedong 1958-ban a négy kártevő kampánya során hadat üzent a mezei verebeknek, mivel az akkori pártvezetés hibás számításai szerint a madarak túl sok gabonát fogyasztottak el a nép elől. Az országos hajtóvadászat során, ahol egyébként zajkeltéssel és fészek rablással kényszerítették halálos kimerülésig a madarakat, közel 42 milliárd veré pusztult el, ám a várt bőség helyett egy ökológiai katasztrófa következett be. Természetes ellenség nélkül maradtak sáskák, hernyók, akadálytalanul tarolták le a termést. A beállt mezőgazdasági összeomlás és az azt követő több 10 millió ember életet követelő éhínség pedig rávilágított a természet sérülékeny egyensúlyára. Végül pedig Kína kénytelen volt a Szovjetunióból importált verebekkel pótolni a kiirtott állományt, hogy helyreállítsa az életközösség rendjét. Ez igen, ugye? Hát ezért nem mindegy, hogyan és miképpen avatkozunk be a természetbe.

0: 91.2 Rádió most.
1: Na, micsoda csókák, jó madarak énekelnek itt nekünk. Most éppen Adele következik a Rádió mostban, akivel én viszont most elbúcsúzom és megköszönöm a figyelmet, de csak azért, hogy 24 óra múlva holnap ilyenkor ismételten majd találkozhassunk, így az éteren keresztül. További jó rádiózás Bettával. Sziasztok, viszont hallásra!

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásod 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
4: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz- és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 190 000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Tűzoltókat toboroznak jövő hét kedden a kaposvári tűzoltóságon. Holnap már a bajnoki cím megszerzése lesz a tét a finó Kaposvár számára. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tűzoltókat toboroznak május 19-én, azaz jövő hét kedden Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és fizikai felmérőt reggel 9 órakor tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a házi orvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. Egy mentős mutatta be az életmentés alapjait a gyerekeknek a Tarján Gyula utcai tagovodában. Az intézmény 16 éve működik Vörös Kereszt bázis óvodaként, és rendszeresek a hasonló foglalkozások. A napokban az óviba érkező mentős bemutatta a mentők mindennapi munkáját, és játékos formában sajátították el a fiatalok az első segélynyújtás alapjait. Megismerkedtek a segélyhívás menetével, a sérültek ellátásának alapvető szabályaival, valamint a veszélyhelyzetek felismerésének fontosságával is. Kedden már a bajnoki cím megszerzése lesz a Téta Finó Kaposvár számára a férfi röplabda extraliga döntőinek 4. mérkőzésén. A 3 győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1-re vezeti a Finó a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő 4. meccse kedden 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert, legutóbb pénteken a Finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a Finó kedden nyerni tud hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg. Július 8-án jubileumi nyitókoncerttel kezdődik az 50 éves EFOT Sukoron. A fesztivál első napján Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csíkzenekarral közösen lép színpadra, mellettük számos ismert hazai előadó is fellép. A szervezők egy több mint 3 órás koncertsóval idézik meg az elmúlt 5 évtized magyar könnyűzenei korszakait. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között lesz a Velencei tónál. Erdőtűz pusztít a csernobili atomerőmű körül lévő zártövezetben. Az ukrán hatóságok szerint a lángok múlt hét csütörtökön csaptak fel. A tüzet eloltani azóta se tudták, de már sikerült lokalizálni a lángokat. A tájékoztatás szerint az övezetben nem mértek határértéket meghaladó gamma sugárzást. A tűz abban a 30 kilométeres zónában van, amit a felrobbant atomerőmű körül hoztak létre az 1986-os katasztrófa után.
0: Időjárás jelentés.

Ez Olivia Rodrigo dala volt, a Getting Back című a Rádió Moston. 7 percen múlt el 3 óra, üdvözlök mindenkit, ezen a hétfő délutánon én Györfi Betta vagyok, és estig ismét együtt tölthetjük az időt. Te vagy az igazi társam ebben, és a 4th Street dala is ezzel a címmel forog nem sokára, illetve jön Jessica Simpson, most pedig Purple Disco Machine az All My Life című dalával. Jöhetnek az üzenetek és a hívások is, akár a 70 32 32 355-ös SMS és Viber, illetve telefonszámunkra.

Hallgatjuk a szerelmes dalokat folyamatosan, Szia Gimme Love címűjét a rádió moston ezúttal, közben pedig még sok helyen megy a munka, így 5 perccel 3:45 után pedig abból minél kevesebb kellene, és most van rá még egy ok, amiért kevesebbet kellene dolgozni, ugyanis hozzájárulhat az a fogyáshoz. Ez derült ki egy új tanulmányból, amelyet nemrég az elhízásról szóló európai kongresszuson mutattak be Isztambulban. A kutatás vezetője szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága majdnem 0,2%-kal kevésbé lenne elhízott. Ugye a korábbi kutatások túlnyomó többségében a táplálkozási szokásokra és a fizikai aktivitásra koncentráltak a témában, a szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Szóval a friss tanulmány egyértelmű összefüggést mutatott ki az országok éves átlagos munkaórái és az elhízott állampolgárok aránya között. Úgy gondolják a tanulmány szerzői, hogy a kevesebbet dolgozó emberek szívesebben vesznek részt fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységekben, mivel kevésbé kimerültek, ráadásul kevésbé stresszesek is, ami szintén hozzájárulhat a fogyáshoz, hiszen a tartós stressz bizonyítottan kapcsolatban állhat az elhízással. Gondolom már is felpattannátok és rövidítenétek a munkaidőtöket, de hát erre nem sok esetben van lehetőség, kivéve ha az ember a maga ura. Úgyhogy továbbra is nyomjuk a legjobb slágereket és a szerelmes dalokat nektek a meló közben is. Lasting Lover címmel Szigeles James Arthur párosától egy, és itt van a titkos szerelemről szóló a Bee Gees klasszikusa.

0: a tegnap ült helyén.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
3: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak más színek is.
2: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
3: Azok itt bolyonganak, igen.
2: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
3: Iha.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Bringás reggeli. Érkez két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt Bringás reggelivel.
6: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

Jessie G és B.O.B. közös dala volt ez, a Price Tag a rádió moston, 6 perc elmúlt el 3:30, most már egészen élénk a forgalom a városban, hiszen sokan szaladnak a gyerkőcökért az oviba, suliba, és még elintézni egy-két dolgot. És ugye a jó idő miatt sok most már a bicajos, motoros, rolleres, figyeljünk oda egymásra, és vigyázzunk egymásra. Bicajozni jó, főleg jó időben, de azért vannak olyanok, akiket nem tántorít el egy kis eső vagy zimankó, mert még télen is lehet a hóban látni egy-két bicajost. Remélem holnap azért, annak ellenére, hogy elsős napot ígérnek, sokan fognak elmenni a bringás reggelire, ami arról szól, hogy finomságokkal kedveskednek azoknak, akik kerékpárral mennek iskolába vagy munkába. A Kossuth téren és a Guba Sándor Izzó utca sarkán várják a kerékpáron érkezőket reggel 7 és 9 között. Ha nem mindennapos, a kerékpározás esetetekben némi tervezést igényel, hogy valóban időben beérjetek, de szerintem érdemes részt venni, és igen népszerű program ez, a holnapi bringás reggelin is. Velünk érdemes továbbra is üzni, jön mindjárt Bangra Nights és Susanna Hussainnal, illetve most itt van Lorin, hát persze, hogy megint egy szerelmes dal jön, az Is It Love cím.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
3: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Hajléktalanokat igazoltattak a rendőrök a városban. Szombaton lesz a futókörök napja a Cseri Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Közösen ellenőrizték a rendőrök a hajléktalanokat a nyitott kapu hajléktalan gondozási központtal Kaposváron. A hatóság beszámolója szerint a múlt hét pénteken a belvárosban, a lakótelepeken és parkokban végzett akció során 12 embert igazoltattak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek közterületen való alkoholfogyasztás miatt. A rendőrség a tájékoztatásában azt is megjegyezte, hogy a lakossági bejelentésekre továbbra is minden esetben reagálnak. Ezen a héten szombaton rendezik meg az idei futókörök napját, amelyhez ezúttal is csatlakozik Kaposvár. A Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között várják a résztvevőket, akik gyalogolva, sétálva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a város számára. Az országos eseményen 25 rekordtámborítású futópályán várják a mozogni vágyókat. A városok közötti versenyt az nyeri, ahol összesen a legtöbb kilométert teljesítették a résztvevők. Kaposvár 2024-ben egyszer már megnyerte a versenyt. Idén is lesz bringás reggeli Kaposváron. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek dolgozni. Az esemény holnap lesz, Kaposvár pedig két helyszínnel kapcsolódik az országos kampányhoz. A biciklivel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják reggel 7 óra és fél 9 között. Kiemelten vizsgálja a fogyást és zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket, valamint a CBD tartalmú termékeket a fogyasztóvédelem. A hatóság szerint ezek a készítmények egyre szélesebb körben érhetők el, főként online, ugyanakkor sok esetben nem felelnek meg a forgalmazási szabályoknak, és engedély nélküli állításokat is tartalmaznak. A fogyasztóvédelem felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyors fogyást ígérő termékek gyakran megtévesztő marketingre épülnek, és akár élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Amerikai többségi tulajdonba került a romániai Törcsvári kastélyt működtető cég, amely a Dracula kastélyként ismert műemléket kezeli. A részvények 80%-át az Egyesült Államokban bejegyzett Ad Populum csoport szerezte meg, míg a román királyi család örökösei kisebbségi tulajdonosok maradtak. A Brán kastély Románia egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága, évente több mint 1 millió látogatóval. Rendhagyó módon három nyitó ünnepséggel kezdődik a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokság. A FIFA tájékoztatása szerint mindhárom rendező országban lesz megnyitó. Mexikóvárosban, Torontóban és Los Angelesben is a házigazda országok első mérkőzései előtt lesz külön-külön egy-egy ünnepség. A megnyitókon világsztárok is fellépnek, köztük Katy Perry és Michael Bublé.
0: Időjárás jelentés.
5: A délután hátralévő felében is napos és erősen felhős időszakok váltják egymást, a szél pedig élénk lesz. Késő délután 22 fokot mérhetünk, este pedig 19 fok lesz. Holnap lehűlés érkezik csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben többször is eleredhet az eső. Kedden legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor erős viharos lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Paul és Ina közösen énekelték a Leli Cakcumi című dalukat a rádió. Moston 4:45. Most már tényleg a pihenésé lehet a főszerep. Mindjárt hozok néhány programajánlatot, nem csak a mai napra, hanem az elkövetkezendőkre is, de már hétvégére is tudok mondani valamit. Szombaton tartják ugyanis a tűzoltó majálist és gyereknapot. A kötél speciális mentőszolgálat eseménye ez. Május 16-án a tűzoltó majálist és a gyereknapot bárki meglátogathatja, az eseményre részvétel díjmentes, a tervben pedig az van, hogy lesznek családi vetélkedők, gyereksarok kifestővel, tűzoltós játékokkal, eszközbemutatókat is tartanak, ugrálóvár és pónilovaglás is várja az érdeklődő kicsiket és nagyokat a Szent Flórián közben. Ahogy ígértem, néhány dal és hozok még több programajánlatot, Will Smith, Two Colors és No Doubt érkezik egy-egy kiváló darabbal.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziba ma is késő estig várnak benneteket, például a Mortal Kombat 2 vagy a Michael című filmekre, illetve a Birka krimit is játsszák, valamint az Ördög Pradát visel 2 címűt a zárás előtt. Csütörtöktől újdonság lesz a Bori a mozifilm című gyermekeknek szóló animáció. Szerdán egy ismeretterjesztő előadásra várnak mindenkit a Takács Gyula könyvtárba. Személyes hangvételű kiscsoportos konzultáció, közérthető hasznos információk, ez vár mindenkire délután 5 órától. A krónikus gyulladások csökkentése, immunerősítés, ez lesz a témája Deutsch Árpád előadásának. A belépés ingyenes. Csütörtökön lesz egy másik előadás, délután 5 órától a Dorottya házban, Halálos találkozás az érettségi dementorokkal címmel. Bartusz Dobosi László, a Kárpit folyóirat főszerkesztő és Erdei Krisztián, az MCC Pécsi képviseletének vezetője lesz a beszélgető partner. Szó lesz többek között arról, valóban ezen a néhány vizsgán múlik-e a jövő, és hogyan lehet a negatív stresszt teljesítménnyé alakítani, valamint milyen lehetőségek várnak a fiatalokra az érettségi után. Május 14-én 6 órától a Takács Gyula könyvtárban Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke lesz a vendég, részvétel ingyenes. Szombaton rendezik meg a futókörök napját, reggel 9-től délután 5 óráig, Kaposváron is, a Cseri Parkban. Minden helyszínen díjazzák a legeredményesebb női és férfi résztvevőket, de a legfontosabb, hogy együtt tehetünk azért, hogy Kaposvár ismét előkelő helyen végezzen az országos megmérettetésem. A Rómeó és Júlia című musical Kaposvárra érkezik az Arénába, május 16-án lehet megtekinteni. Ugyanezen a napon orgona koncert lesz ismét a Nagyboldogasszony Székesegyházban 7:30-tól, Werner Lilla Anna, a Zeneakadémia végzős hallgatója játszik, majd a belépés ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám!
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
4: Szerelem a gyűlölet ellen.
5: Lehetsz király, hiába vagy.
4: A Rómeó és Júlia musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Bringás reggeli. Érkezz kétkeréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8:30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
4: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 91.2 Rádió Most.

Indalát játszottuk Play That Song címmel, ez a rádió most, egy perc múlva lesz 3:45. Ez az óra úgy néz ki, hogy csak a hétvégi programokról, illetve ez az óra úgy néz ki, hogy csak a programokról szól, amik lesznek a közeljövőben, és ismét a szombat kerül most előtérbe, amikor majd győzünk válogatni, hogy hova is menjünk, de lehet több helyszínre is, például a kézműves napra Szennába. A Somogy megyei Népművészeti Egyesület nyitott közösségi napját tartják a Skanzenben, délelőtt 9:30 és délután 3 óra között műhely foglalkozásokkal az egyesület mestereivel. Agyagozás, faragás, nemezelés, szövés, kosárfonás, babakészítés, fajáték készítés, tojásfestés, csipkeverés, gyöngyfűzés és bútorfestés is terítéken lesz. 3 órától pedig melyeket bárki kipróbálhat, ahogy mondtam, szakértők vezetésével. 3 órától pedig a Somogy zenekar koncertjét hallgathatjuk és robhatunk a táncházban Tóth Tibor János néptánc pedagógussal. A gyerkőcökkel különösen jó kis program lehet ez, hiszen annyi mindent ismerhetnek meg egyszerre, és érezheti jól magát együtt a család, meg a barátok is. És mi is együtt nagyon jól fogjuk érezni magunkat. All Immers társaságában jön Edward Maya, illetve most Lizzo az About Damn Time-mal.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Millás. Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
1: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban és szerez az 5. plazmaadásod 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 190 000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot a Kaposvári MCC. Holnap már a bajnoki cím megszerzése lesz a tét a Finó Kaposvár számára. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a Kaposvári MCC a Dorottya házban. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak, mondta rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Kollégium Kaposvári Képzési Központjának vezetője.
8: A Halálos Találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódiumbeszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. De szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról is.
7: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Tűzoltókat toboroznak május 19-én, azaz jövő hét kedden Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és fizikai felmérőt reggel 9 órakor tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a háziorvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. Kedden már a bajnoki cím megszerzése lesz a tét a Finó Kaposvár számára a férfi röplabda extraliga döntőinek 4. mérkőzésén. A 3 győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1-re vezeti a Finó a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő 4. meccse kedden 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert. Legutóbb pénteken a Finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a Finó kedden nyerni tud hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrással biztosítaná az ellátást, és megmarad a rezsicsökkentés is a lakosságnak. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt mondta hétfőn a kinevezése előtti meghallgatáson az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt. A miniszter jelöltek meghallgatását hétfőn tartották, kedden pedig esküt is tehetnek majd. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt pedig azt mondta a parlamenti meghallgatásán, hogy nem állítják vissza a katonai sorkötelezettséget, nem fognak magyar katonákat küldeni sem Ukrajnába, sem Csádba, és nyilvánosságra hozzák a kézigránátos baleset vizsgálatát.
0: Időjárás jelentés.
7: Az esti órákban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy

Mivel gurultok, remélem hazafelé, így 5 perc előtt óra után, Zaporozsec már egyre kevesebb látható az utakon, sőt, szinte alig, de hozzánk befut majd egy a movie sztárral, de előbb még Crystal Waters jön, egy csodával, a 100%-ig tiszta szerelemmel.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Hát holnap nem lesz sem kellemes, sem szép időnk. Az éjszakai órákban már megérkeznek a felhők, de még nagyon hideg nem lesz, hiszen 13 fokot fogunk mérni még hajnalban is, amikor már elered az eső. A borongosság egész nap kitart, a csapadék nem feltétlenül, lesznek szárazabb időszakok is kedden, amikor jön viharos széllel az igazi zivatar. Azt én most úgy látom, hogy délután 3 órára teszik, és onnantól folyamatosan viszont esni fog, és jócskán lehűl a levegő, mindössze délután 6-7 fok fogunk mérni, de a csúcshőmérséklet olyan 15-16 fok körül alakul a déli órákban majd. Ez az idő aztán nem tart sokáig, mert szerdára már újra napsütést ígérnek nekünk és melegedést, bár a reggel hideg lesz, 4 fokos, a délután 18, aztán csütörtökre szikrázó napsütést jósolnak 21 fokkal, és a következő napok a hétvége is ilyen kellemes hőmérséklettel telik, ugyanakkor szombaton és vasárnap záporok, zivatarok tarkíthatják időjárásunkat.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
5: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Maradjatok velünk továbbra is a Rádió Most, a Cyril dalát hallgattuk, a folytatásban pedig fogjuk még Nora Till Voodoo-ját, jön az NSYNC, Ariana Grande, és itt a Linkin Park is, meg nem sokára Krisztián megosztja velünk a kaposvári híreket a Krónikában 6-kor. Kellemes délután!

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Szerelem a gyűlölet ellen.
2: Lehetsz király, hiába vagy.
1: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
3: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
4: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
5: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat. 2026. május 11-e, hétfő, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Körbe biciklizik a várost a profi kerékpárosok. Újra Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie mezőnye ezen a héten. A legnagyobb magyarországúti kerékpáros körverseny szerdán kezdődik és vasárnapig tart. A harmadik szakasz rajtja pénteken Kaposváron lesz, majd a mezőnye 152 km teljesítve Szekszárdig teker. A rajt a Kaposvár arénánál lesz 13 órától. A rajt előtt már délelőtt 11 órakor várják a nézőket a depóban. Érdemes lesz kimenni a Kossuth térre és az Eszterházi hídhoz is, mivel a 114 fős mezőny ezeken a szakaszokon kétszer is elhalad majd. A verseny napján pénteken déli 12 óra és délután 2 óra között forgalomkorlátozások lesznek a városban. Reggeli jár annak, aki kerékpárral megy dolgozni. Bringás reggeli lesz holnap Kaposváron. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázz a munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek dolgozni. Az esemény holnap lesz, Kaposvár pedig két helyszínnel kapcsolódik az országos kampányhoz. A reggelivel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják reggel 7 óra és fél 9 között. A világháború lezárására emlékeztek. A II. Világháború befejezésének 81. évfordulóján megemlékezést tartottak vasárnap a keleti temetőben. A résztvevők főhajtással tisztelegtek az elesett katonák és civil áldozatok emléke előtt. A megemlékezésen Kárpáti Tíme alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a béke nem magától értetődő, hanem közös felelősség, az emberi életvédelme pedig minden politikai és történelmi vitán felül áll. Városok közötti futóverseny. Közeledik az idei futókörök napja. A népszerű vetélkedő ezen a héten szombaton lesz, és Kaposvár ezúttal is csatlakozik a kihíváshoz. A Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között várják a résztvevőket, akik gyalogolva, sétálva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a város számára. Az országos eseményen 25 rekordtámborítású futópályán várják a mozogni vágyókat. A városok közötti versenyt az nyeri, ahol összesen a legtöbb kilométert teljesítik a résztvevők. Kaposvár 2024-ben egyszer már megnyerte a versenyt. Igazoltatták a fedél nélkülieket. A rendőrök a nyitott kapu hajléktalan gondozási központtal közösen ellenőrizték a hajléktalanokat Kaposváron. A hatóság beszámolója szerint múlt hét pénteken a belvárosban, lakótelepeken és parkokban végzett akció során 12 embert igazoltattak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek közterületen való alkoholfogyasztás miatt. A rendőrség a tájékoztatásában azt is megjegyezte, hogy a lakossági bejelentésekre továbbra is minden esetben reagálni fognak. Nem kell rágörcsölni. Csütörtökön a Kaposvári MCC a Dorottyaházban workshopot és pódiumbeszélgetést szervez az érettségi pszichológiai körülményeiről. A 3:30-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak. Mondta el rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Kollégium Kaposvári Képzési Központjának vezetője.
7: A halálos találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódium beszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. de szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról.

0: illetve a növényi és állati táplálkozás lesz a téma. Folytatódik a MATE Szabad Egyetem előadás sorozata szerdán. Az eseményen elsőként Szommerni Egyed Linda, a Finofood Kft. Ügyvezetője tart előadást, Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejik címmel. Őt a Finofood Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra ad választ, hogy az állati vagy a növényi táplálkozást tesz-e jobbat az emberi szervezetnek. Az előadások szerdán 15 órakor kezdődnek az Európa Parkban található K-központban. Tűzoltókat toboroznak. Május 19-én, azaz jövő héten kedden tűzoltókat toboroznak Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és a fizikai felmérőt reggel 9 órától tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a házi orvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. A krónika végén pedig 2 sporthír. Az elsőről a harmadik helyre csúszott vissza a foci csapat. A kaposvári Rákóczi FC a 92. percben bekapott góllal vereséget szenvedett a Paks 2-től hazai pályán vasárnap. A Rákóczi 2-1-re kapott ki. A paksiak a 26. percben szereztek vezetést, majd a Rákóczi Hampuk Ádám 11-es góljával az 59. percben egyenlített. A Paks azonban a 92. percben újra betalált, és ezzel elvitte mind a 3 pontot. A Rákóczinak sokba került ez a vereség, ugyanis az első helyről visszacsúszott a 3. helyre, és megelőzte őket a Nagykanizsa és a Pécs is. Az NB3-as labdarúgó bajnokságból már csak 2 forduló van vissza. A 21. bajnoki címére hajt a férfi röplabda csapat. A Finó Kaposvár számára kedden már a bajnoki cím megszerzése lesz a téta a férfi röplabda extraliga döntőinek 4. mérkőzésén. A 3 győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1-re vezeti a Finó a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő 4. meccse kedden 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert, legutóbb pénteken a Finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a Finó kedden nyerni tud hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A hőmérséklet 19 fok környékén alakul, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap lehűlés érkezik csapadékkal, felhős lesz az ég és napközben többször is eleredhet az eső. Kedden legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor élénk erős lehet.
3: Időjárás jelentést hallottak
1: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
4: Lazítsatok ma este is a legjobb dalokat hallgatva itt a 91.2-n, With or Without You, ez a címe a YouTube klasszikusának, ami még 1987-ben jelent meg. Felelevenítjük, de újdonságot is megismerünk előtte, illetve újra hallgatjuk, mert talán már elkaptátok néhányszor Lady Gaga Shape of a Woman címűjét, és itt van most Ray Dalton a

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Néhány mondat a ma esti kapospontból, természetesen amelyekből anyag lesz, és nézhetitek azt, hogy rendőrök segítették a felkészülést a motoros szezonra szombaton. A Kaposvár arénánál akadálypályák, ügyességi feladatok és bemutatók várták az érdeklődőket. Színek és formák univerzuma címmel nyílt kiállítás a Vasari Képtárban Ungvári Károlynak és lányának. A művész mindig a maga útját járta. Búza szenteléssel indult a Magyarok Kenyere program Somogyban, Bábony megyeren bőséges és egészséges termésért, illetve esőért imádkoztak a gazdák. További helyi infokról is láthattok majd anyagokat a ma esti kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
4: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A Cascade dolgozta fel az Én a Mountain High Enough című klasszikust, és a rádió moston hallgattuk együtt. Milyen jó hangulatú dalaink lesznek még. Ben Hainához egyet például, és itt van Teddy Swims a Guilty-vel, úgyhogy csak rádiózzatok továbbra is velünk.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten szombaton rendezik meg az idei futókörök napját, amelyhez ezúttal is csatlakozik Kaposvár. A Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között várják a résztvevőket, akik gyalogolva, sétálva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a város számára. Az országos eseményen 25 rekordtámborítású futópályán várják a mozogni vágyókat. A városok közötti versenyt az nyeri, ahol összesen a legtöbb kilométert teljesítették a résztvevők. Kaposvár 2024-ben egyszer már megnyerte a versenyt. Közösen ellenőrizték a rendőrök a hajléktalanokat a nyitott kapu hajléktalan gondozási központtal Kaposváron. A hatóság beszámolója szerint a múlt hét pénteken a belvárosban, a lakótelepeken és parkokban végzett akció során 12 embert igazoltattak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek közterületen való alkoholfogyasztás miatt. A rendőrség a tájékoztatásában azt is megjegyezte, hogy a lakossági bejelentésekre továbbra is minden esetben reagálnak. Tűzoltókat toboroznak május 19-én, azaz jövő hét kedden Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és fizikai felmérőt reggel 9 órakor tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a házi orvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. Egy mentős mutatta be az életmentés alapjait a gyerekeknek a Talján Gyula utcai tagovodában. Az intézmény 16 éve működik Vörös Kereszt bázis óvodaként, és rendszeresek a hasonló foglalkozások. A napokban az óviba érkező mentős bemutatta a mentők mindennapi munkáját, és játékos formában sajátították el a fiatalok az első segélynyújtás alapjait. Megismerkedtek a segélyhívás menetével, a sérültek ellátásának alapvető szabályaival, valamint a veszélyhelyzetek felismerésének fontosságával is. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrással biztosítaná az ellátást, és megmarad a rezsicsökkentés is a lakosságnak. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt mondta hétfőn a kinevezése előtti meghallgatáson az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt. A miniszter jelöltek meghallgatását hétfőn tartották, kedden pedig esküt is tehetnek majd. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt pedig azt mondta a parlamenti meghallgatásán, hogy nem állítják vissza a katonai sorkötelezettséget, nem fognak magyar katonákat küldeni sem Ukrajnába, sem Csádba, és nyilvánosságra hozzák a kézigránátos baleset vizsgálatát.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A hőmérséklet 19 fok környékén alakul, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap lehűlés érkezik csapadékkal, felhős lesz az ég, és napközben többször is eleredhet az eső. Kedden legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor élénk erős lehet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Szép, vidám és nyugis estét kívánok mindenkinek, és ajánlom továbbra is slágereinket. Tate McRae énekel nem sokára, és itt van Joel Corey most. Csak füleljetek!

0: Programajánló.
1: A Kultik moziba ma is késő estig várnak benneteket, például a Mortal Kombat 2 vagy a Michael című filmekre, illetve a Birka krimit is játsszák, valamint az Ördög Pradát visel 2 címűt a zárás előtt. Csütörtöktől újdonság lesz a Bori a mozifilm című gyermekeknek szóló animáció. Szerdán egy ismeretterjesztő előadásra várnak mindenkit a Takács Gyula könyvtárba. Személyes hangvételű kiscsoportos konzultáció, közérthető hasznos információk, ez vár minden délután 5 órától. A krónikus gyulladások csökkentése, immunerősítés, ez lesz a témája Deutsch Árpád előadásának. A belépés ingyenes. Csütörtökön lesz egy másik előadás, délután 5 órától a Dorottya házban, Halálos találkozás az érettségi dementorokkal címmel. Bartusz Dobosi László, a Kárpit folyóirat főszerkesztője és Erdei Krisztián, az MCC Pécsi képviseletének vezetője lesz a beszélgető partner. Szó lesz többek között arról, valóban ezen a néhány vizsgán múlik-e a jövő, és hogyan lehet a negatív stresszt teljesítménnyé alakítani, valamint milyen lehetőségek várnak a fiatalokra az érettségi után. Május 14-én 6 órától a Takács Gyula könyvtárban Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke lesz a vendég, részvétel ingyenes. Szombaton rendezik meg a futókörök napját, reggel 9-től délután 5 óráig, Kaposváron is, a Cseri Parkban. Minden helyszínen díjazzák a legeredményesebb női és férfi résztvevőket, de a legfontosabb, hogy együtt tehetünk azért, hogy Kaposvár ismét előkelő helyen végezzen az országos megmérettetésem. A Rómeó és Júlia című musical Kaposvárra érkezik az Arénába, május 16-án lehet megtekinteni. Ugyanezen a napon orgona koncert lesz ismét a Nagyboldogasszony Székesegyházban 7:30-tól, Werner Lilla Anna, a Zeneakadémia végzős hallgatója játszik, majd a belépés ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ti hisztek a szellemekben?
2: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé. Szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
3: Igen.
2: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
3: megmerem csinálni, megcsinálom.
2: Megcsinálod?
3: Mit kell mondani, Bloody Mary?
2: Bloody Mary, háromszor.
3: Bloody Mary.
2: De akkor mondjuk,
3: tudod mit?
2: Akkor
3: nem menj... csinálom meg. Nagy...
2: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha a modern kísértet...
3: Nem mondom be.
2: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
3: Is.
2: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
6: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

A Black Eyed Peas-szel csörögtünk a rádió mostan, 3-4-1-8 van. Lesz még itt olyan dal az este éjszaka folyamán, aminek hallatán megmozdulhatnak a lábak, a fenekek, és adjátok is át magatokat az érzésnek. Eva Max jön Coldplay, valamint most Alice Cheater a Bed of Lies című dalával, amivel búcsúzom már a tőletek. Remélem holnap együtt ébredünk, várok mindenkit már 6 órától, Györfi Betta búcsúzik.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén is lesz bringás reggeli Kaposváron. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek dolgozni. Az esemény holnap lesz, Kaposvár pedig két helyszínnel kapcsolódik az országos kampányhoz. A biciklivel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják reggel 7 óra és fél 9 között. Az érettségi pszichológiai körülményeiről szervez workshopot és pódiumbeszélgetést csütörtökön a kaposvári MCC a Dorottya házban. A fél 4-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak. Mondta a rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Kollégium kaposvári képzési központjának vezetője.
3: A Halálos találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódium beszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. De szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról is.
2: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Kedden már a bajnoki cím megszerzése lesz a Téta Finó Kaposvár számára a férfi röplabda extraliga döntőinek 4. mérkőzésén. A 3 győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1 vezeti a Finó a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő 4. meccse kedden 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert, legutóbb pénteken a Finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a Finó kedden nyerni tud hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg. Július 8-án jubileumi nyitókoncerttel kezdődik az 50 éves EFOT Sukoron. A fesztivál első napján Presser Gábor, Lovasi András és Kis Tibi a Csíkzenekarral közösen lép színpadra, mellettük számos ismert hazai előadó is fellép. A szervezők egy több mint 3 órás koncertsóval idézik meg az elmúlt 5 évtized magyar könnyűzenei korszakait. Az idei EFOT július 8-a és 12-e között lesz a Velencei tónál. Erdőtűz pusztít a csernobili atomerőmű körül lévő zártövezetben. Az ukrán hatóságok szerint a lángok múlt hét csütörtökön csaptak fel. A tüzet eloltani azóta se tudták, de már sikerült lokalizálni a lángokat. A tájékoztatás szerint az övezetben nem mértek határértéket meghaladó gammasugárzást. A tűz abban a 30 kilométeres zónában van, amit a felrobbant atomerőmű körül hoztak létre az 1986-os katasztrófa után.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A hőmérséklet 19 fok környékén alakul, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap lehűlés érkezik csapadékkal, felhős lesz az ég, és napközben többször is eleredhet az eső. Kedden legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor élénk erős lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

divatos eszme minden tönkre tehetne. Az olcsó

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a 91.2 Rádió Mostot.
2: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Körbe biciklizik a várost a profi kerékpárosok. Újra Kaposvárra érkezik a Tour de Hongrie mezőnye ezen a héten. A legnagyobb magyar országúti kerékpáros körverseny szerdán kezdődik és vasárnapig tart. A harmadik szakasz rajtja pénteken Kaposváron lesz, majd a mezőnye 152 km teljesítve Szekszárdig teker. A rajt a Kaposvár arénánál lesz 13 órától. A rajt előtt már délelőtt 11 órakor várják a nézőket a depóban. Érdemes lesz kimenni a Kossuth térre és az Eszterházi hídhoz is, mivel a 114 fős mezőny ezeken a szakaszokon kétszer is elhalad majd. A verseny napján pénteken déli 12 óra és délután 2 óra között forgalomkorlátozások lesznek a városban. Reggeli jár annak, aki kerékpárral megy dolgozni. Bringás reggeli lesz holnap Kaposváron. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringáz a munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek dolgozni. Az esemény holnap lesz, Kaposvár pedig két helyszínnel kapcsolódik az országos kampányhoz. A reggelivel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják reggel 7 óra és fél 9 között. Nem kell rágörcsölni. Csütörtökön a Kaposvári MCC a Dorottyaházban workshopot és pódiumbeszélgetést szervez az érettségi pszichológiai körülményeiről. A fél 4-kor kezdődő foglalkozás a középiskolás és 8. osztályos diákoknak szól, míg az 5 órakor induló pódiumbeszélgetésre szülőket, oktatókat is várnak, mondta el rádiónknak Springman Betty, a Matthias Corvinus Kollégium Kaposvári Képzési Központjának vezetője.
2: A Halálos Találkozás az érettségi dementorokkal című workshop nem csak a szóbeli érettségi előtt álló diákoknak szól, hanem azoknak is, akik izgulnak a szóbeli feleletek vizsgák előtt. A pódiumbeszélgetésen pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, hogy hogyan fordítsuk javunkra a stresszt, tényleg az érettségi múlik-e a jövő, mi történik, ha valami nem sikerül elsőre, és hogyan lehet jól kezelni ezt a nyomást. De szó lesz majd az MCC egyetemi programjáról és a pécsi továbbtanulásról is.
1: Mindegyik rendezvény ingyenes, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Lezárják a műfüves pályákat. Hétfőtől egészen május 25-éig ideiglenesen éves karbantartás miatt lezárják Kaposváron a Békeparki, a Kereszt utcai, a Búza Virág lakótelepi és a Cseri Parkban található műfüves sportpályákat. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatok ideje alatt a pályák használata tilos lesz. Esős idő esetén a karbantartás és az újranyitás időpontja csúszhat, ezért a sportolókat arra kérik, hogy figyeljék a helyszíni tájékoztatásokat. A tej, illetve a növényi és állati táplálkozás lesz a téma. Folytatódik a Matesz Szabad Egyetem előadás sorozata szerdán. Az eseményen elsőként Szommerni Egyed Linda, a Finofood Kft. Ügyvezetője tart előadást, tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Finofood Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra ad választ, hogy az állati vagy a növényi táplálkozást tesz-e jobbat az emberi szervezetnek. Az előadások szerdán 15 órakor kezdődnek az Európa Parkban található K-központban. Igazoltatták a fedél nélkülieket. A rendőrök a nyitott kapu hajléktalan gondozási központtal közösen ellenőrizték a hajléktalanokat Kaposváron. A hatóság beszámolója szerint múlt hét pénteken a belvárosban, lakótelepeken és parkokban végzett akció során 12 embert igazoltattak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek közterületen való alkoholfogyasztás miatt. A rendőrség a tájékoztatásában azt is megjegyezte, hogy a lakossági bejelentésekre továbbra is minden esetben reagálni fognak. Városok közötti futóverseny. Közeledik az idei futókörök napja. A népszerű vetélkedő ezen a héten szombaton lesz, és Kaposvár ezúttal is csatlakozik a kihíváshoz. A Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között várják a résztvevőket, akik gyalogolva, sétálva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a város számára. Az országos eseményen 25 rekordtámborítású futópályán várják a mozogni vágyókat. A városok közötti versenyt az nyeri, ahol összesen a legtöbb kilométer teljesítik a résztvevők. Kaposvár 2024-ben egyszer már megnyerte a versenyt. A világháború lezárására emlékeztek. A második világháború befejezésének 81. évfordulóján megemlékezést tartottak vasárnap a keleti temetőben. A résztvevők főhajtással tisztelegtek az elesett katonák és civil áldozatok emléke előtt. A megemlékezésen Kárpáti Tíme alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a béke nem magától értetődő, hanem közös felelősség, az emberi életvédelme pedig minden politikai és történelmi vitán felül áll. Tűzoltókat toboroznak. Május 19-én, azaz jövő héten kedden tűzoltókat toboroznak Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és a fizikai felmérőt reggel 9 órától tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a háziorvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. Az elsőről a harmadik helyre csúszott vissza a foci csapat. A Kaposvári Rákóczi FC a 92. percben bekapott góllal vereséget szenvedett a Paks 2-t

0: Nagykanizsa és a Pécs is. Az NB3-as labdarúgó bajnokságból már csak két forduló van vissza. A 21. bajnoki címére hajt a férfi röplabda csapat. A finó Kaposvár számára kedden már a bajnoki cím megszerzése lesz a tét a férfi röplabda extraliga döntőinek negyedik mérkőzésén. A három győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1-re vezeti a finó a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő negyedik meccse kedden 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert, legutóbb pénteken a finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a finó kedden nyerni tud hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 fok lesz. Kedden lehűlés érkezik csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben is többször eleredhet az eső. Legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor erős, viharos lehet majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.
1: A szívem nekem életem, odaadtam érted. A csillagokig mentem, míg az eget nézted. Mindig jót akartam, és hogy te is éld meg.

0: csak sehol.
1: 91.2. Rádió most.
2: You ready, B? Let's go get him.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Megemlékezést tartottak vasárnap a keleti temetőben a II. Világháború befejezésének 81. évfordulóján. A résztvevők főhajtással tisztelegtek az elesett katonák és civil áldozatok emléke előtt. A megemlékezésen Kárpáti Tíme alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a béke nem magától értetődő, hanem közös felelősség, az emberi élet védelme pedig minden politikai és történelmi vitán felül áll. Ezen a héten érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie mezőnye. A legnagyobb magyar országúti kerékpáros körverseny szerdán kezdődik és vasárnapig tart. A harmadik szakasz rajtja pénteken Kaposváron lesz, majd a mezőny 152 kilométert teljesítve Szekszárdig teker. A rajta Kaposvár arénánál lesz pénteken 13 órától. A rajt előtt már délelőtt 11 órától várják a nézőket a depóba. Érdemes lesz kimenni a Kossuth térre és az Eszterházi hídhoz is, mivel a 114 fős mezőny ezeken a szakaszokon kétszer is elhalad majd. A verseny napján pénteken déli 12 és 14 óra között forgalomkorlátozások lesznek a belvárosban. Szerdán folytatódik a Matesz Szabad Egyetem. Az eseményen elsőként Szommerné Egyedlinda, a Finno Food Kft. Ügyvezetője tart előadást, Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Finno Food Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra ad választ, hogy az állati vagy a növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi szervezetnek. Az előadások szerdán 15 órakor kezdődnek az Európa Parkban található K-központban. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrással biztosítaná az ellátást, és megmarad a rezsicsökkentés is a lakosságnak. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt mondta hétfőn a kinevezése előtti meghallgatáson az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt. A miniszter jelöltek meghallgatását hétfőn tartották, kedden pedig esküt is tehetnek majd. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt pedig azt mondta a parlamenti meghallgatásán, hogy nem állítják vissza a katonai sorkötelezettséget, nem fognak magyar katonákat küldeni sem Ukrajnába, sem Csádba, és nyilvánosságra hozzák a kézigránátos baleset vizsgálatát. Elfogtak a rendőrök Budapesten egy 27 éves jordán férfit, aki egy amerikai állampolgár banki adatait felhasználva online csalásokat követett el. A gyanú szerint 308 alkalommal, forintban átszámítva összesen 220 millió forint értékben próbált visszaéléseket végrehajtani, főként szállásfoglalási és vásárlási felületeken. A nyomozók magyarországi IP címek és egy bérelt budapesti lakás alapján jutottak el a férfihoz, akit május 6-án fogtak el.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 fok lesz. Kedden lehűlés érkezik csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben is többször eleredhet az eső. Legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor erős, viharos lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Álmaim

0: ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sziasztok, Bály Alex vagyok, hallgassátok a Rádió Mostot. Mindig

0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Közösen ellenőrizték a rendőrök a hajléktalanokat a nyitott kapu hajléktalan gondozási központtal Kaposváron. A hatóság beszámolója szerint a múlt hét pénteken a belvárosban, a lakótelepeken és parkokban végzett akció során 12 embert igazoltattak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek közterületen való alkoholfogyasztás miatt. A rendőrség a tájékoztatásában azt is megjegyezte, hogy a lakossági bejelentésekre továbbra is minden esetben reagálnak. Tűzoltókat toboroznak május 19-én, azaz jövő hét kedden Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és fizikai felmérőt reggel 9 órakor tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a háziorvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. Kiemelten vizsgálja a fogyást és zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket, valamint a CBD tartalmú termékeket a fogyasztóvédelem. A hatóság szerint ezek a készítmények egyre szélesebb körben érhetők el, főként online, ugyanakkor sok esetben nem felelnek meg a forgalmazási szabályoknak, és engedély nélküli állításokat is tartalmaznak. A fogyasztóvédelem felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyors fogyást ígérő termékek gyakran megtévesztő marketingre épülnek, és akár élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Új kígyófajt fedeztek fel Kínában egy természetvédelmi területen. A mindössze 20 cm-es nem mérgező faj különlegessége, hogy védekezésként a farkát fejszerűen felemeli, így megtéveszti a ragadozókat. Az állat főként éjszaka aktív és gilisztákkal, valamint lárvákkal táplálkozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 fok lesz. Kedden lehűlés érkezik csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben is többször eleredhet az eső. Legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor erős, viharos lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

nálunk mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Dorogi Peti vagyok, az Indintorna illegálból. Hallgassátok a Rádió Mostot.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a héten szombaton rendezik meg az idei futókörök napját, amelyhez ezúttal is csatlakozik Kaposvár. A Cseri Parkban reggel 9 és délután 5 óra között várják a résztvevőket, akik gyalogolva, sétálva vagy futva gyűjthetik a kilométereket a város számára. Az országos eseményen 25 rekordtámborítású futópályán várják a mozogni vágyókat. A városok közötti versenyt az nyeri, ahol összesen a legtöbb kilométert teljesítették a résztvevők. Kaposvár 2024-ben egyszer már megnyerte a versenyt. Kedden már a bajnoki cím megszerzése lesz a Téta Finó Kaposvár számára a férfi röplabda extraliga döntőjének negyedik mérkőzésén. A három győzelemig tartó párharcot összesítésben 2-1-re vezeti a Finó a székesfehérvári MÁV előrével szemben. A döntő negyedik meccse kedden 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Az eddigi mérkőzéseken mindig a vendégcsapat nyert, legutóbb pénteken a Finó 3-1-es győzelmet aratott Fehérváron. Ha a Finó kedden nyerni tud hazai pályán, akkor története 21. bajnoki címét szerezné meg. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrással biztosítaná az ellátást, és megmarad a rezsicsökkentés is a lakosságnak. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt mondta hétfőn a kinevezése előtti meghallgatáson az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt. A miniszter jelöltek meghallgatását hétfőn tartották, kedden pedig esküt is tehetnek majd. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt pedig azt mondta a parlamenti meghallgatásán, hogy nem állítják vissza a katonai sorkötelezettséget, nem fognak magyar katonákat küldeni sem Ukrajnába, sem Csádba, és nyilvánosságra hozzák a kézigránátos baleset vizsgálatát.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 fok lesz. Kedden lehűlés érkezik csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben is többször eleredhet az eső. Legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor erős, viharos lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Tűzoltókat toboroznak május 19-én, azaz jövő hét kedden Kaposváron. A felvételi tájékoztatót és fizikai felmérőt reggel 9 órakor tartják a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokságon. A jelentkezés feltétele többek között az érettségi, a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, valamint a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmasság. A résztvevőknek a házi orvos által kitöltött igazolásokat, személyes dokumentumaikat és sportfelszerelést is magukkal kell vinniük. Akik átmennek a felvételin, azokra 5 hónapos tűzoltó kiképzés vár. Egy mentős mutatta be az életmentés alapjait a gyerekeknek a Talján Gyula utcai tagovodában. Az intézmény 16 éve működik Vörös Kereszt bázis óvodaként, és rendszeresek a hasonló foglalkozások. A napokban az óviba érkező mentős bemutatta a mentők mindennapi munkáját, és játékos formában sajátították el a fiatalok az első segélynyújtás alapjait. Megismerkedtek a segélyhívás menetével, a sérültek ellátásának alapvető szabályaival, valamint a veszélyhelyzetek felismerésének fontosságával is. Barna medvét láttak szombaton reggel a Borsodabaly-Zemplén megyei Ékerszög külterületén az Akteleki Nemzeti Park déli részén. A szakemberek szerint egy fiatal, kifejlett példányról van szó, amely egy vadászati szórón jelent meg. A Nemzeti Park arra kérte a túrázókat, hogy a medvével való találkozás esetén lassan hátráljanak és kerüljék el az állatot. A barna medve Magyarországon a fokozottan védett faj. Európa napi futást és fesztivált rendeztek vasárnap Budapesten több mint 3300 résztvevővel Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulója alkalmából. A félmaraton mellett koncertek, kvízek és interaktív programok is várták az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint a rendezvény célja az európai közösséghez tartozás és a demokrácia értékeinek hangsúlyozása volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 fok lesz. Kedden lehűlés érkezik csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben is többször eleredhet az eső. Legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor erős, viharos lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A tank mindig tele, ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti, a tank mindig tele, ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: 91.2. Rádió most.
1: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szerdán folytatódik a Matesz Szabad Egyetem. Az eseményen elsőként Szomberné Egyedlinda, a Finofood Kft. Ügyvezetője tart előadás, Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Finofood Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra ad választ, hogy az állati vagy a növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi szervezetnek. Az előadások szerdán 15 órakor kezdődnek az Európa Parkban található K-központban. Reuma betegklubot indít a Kaposvári Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint a klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozón a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozó május 18-án lesz. Jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen lehet. Hűtött kész ételeket hívott vissza a Penny Market. Az üzletlánc a Penny to Go elnevezésű brassói apró pecsenyét és csirkepaprikást hívta vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. A termékeket leszették a Penny polcairól, a fogyasztóvédelem pedig arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett készleteket ne fogyasszák el. Június 26-ától augusztus 30-áig ismét közlekedik a Retro Istria Express éjszakai vonat Budapest és az Adria között. A MÁV járat a naponta indul a keleti pályaudvarról, és közvetlen eljutást kínál többek között Koperbe, Opátiába és Riekába. A vasúttársaság szerint a Retro Istria Express kedvező áru és kényelmes alternatívát jelent a nyári autós utazással szemben. A járat nem csak a fővárosiak számára kényelmes, hiszen Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém, Ajka és Zalaegerszeg állomásokon is fel lehet szállni.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és már előfordulhat egy-egy zápor vagy kisebb eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 fok lesz. Kedden lehűlés érkezik csapadékkal. Felhős lesz az ég, és napközben is többször eleredhet az eső. Legfeljebb 15 fok lesz nappal, a szél pedig olykor erős, viharos lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.